0: Hölgye vihar a szárnya.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Esős, hűvös időre számíthatunk. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Visszavonta a pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Márti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. A szövetségben résztvevő Fidesz-KDNP képviselőcsoport szerint nem csak a helyreállítási alapforrásait, hanem a kohéziós pénzek teljes összegét oda kell adni Magyarországnak. A két párt javasolta továbbá a közös agrárpolitika költségvetés, valamint a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válságalap összegének növelését is. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4-en meghaltak és több mint 60-an megsebesültek. A régió kormányzója emlékeztetett, a háború kezdete óta már több mint 18 ezer csapást mért Dnipropetrovszk megyére az orosz hadsereg. Az akciókat többségében drónokkal hajtották végre. Szumi megyét is támadták az oroszok, ott a drónoktól 11 ember sérült meg. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek.
1: Az időjárásról.
2: Kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő. Délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Eső sűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a Honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4 meghaltak, és több mint 60 megsebesültek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek.
0: Az időjárásról.
1: Több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is, a szél olykor megerősödhet, csak délutánra enyhül majd az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben 25 fok lesz. A keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerő.

0: Kedves hallgatók, Vörös Nándi köszönti Önöket, a Cegléd hangját hallgatják az FM 92-t, Ön a Cegléd rádióban. Ez az a műsor, ahol én kérdezek egyet, vagy néha többet, de most egyet fogok, aztán pedig Önök válaszolnak, hogyha van kedvük, méghozzá a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy pedig e-maileznek a kívánság@cegledradio.hu-ra, de azért előfordul az is, hogy Facebookon, facebook.com/cegledradio írnak nekünk. Ebből van kevesebb, e-mail és leginkább SMS szokott érkezni hozzánk. Ilyenekből még van jó pár, mert az előző adásban fennmaradtak. Hogy miért is maradtak fönt? Azért, mert már másodszorra van ez a kérdésünk, amit most felteszek Önöknek. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta Önt? Ezzel már foglalkoztunk tehát egyszer, és nagyon sok válasz jött szerencsére. A bent maradt válaszokkal megyünk most tovább. Aztán pedig, hogyha van kedvük, írjanak teljesen új válaszokat is. Hát, ha valaki nem hallotta az első adást, de hogyha hallotta, az sem baj, mert teljesen új válaszok érkeznek. Nem annyira a miért, inkább a hogyan volt érdekes. Nagymamám húga meghalt. Temetés után pár nappal csörög a telefonom. Telefon szerint a húga hív. Volt kellő meglepődés. Kiderült, hogy nagymamámat meggyőzte a rokonság, hogy ne hagyja veszni a pénzt arról a feltöltős telefonról, úgyhogy felhívott minket, akiket amúgy flotta miatt ingyen hív. Hát igen, ez ilyen velem is történt már egy olyan telefonról, aki hát sajnos már nincsen köztünk, és valaki az ő telefonját használta, érkezett a hívás, és nekem még a régi nevet jelezte ki a telefonom. Igen, ez igencsak furcsa érzést tud kelteni az emberben. Ugyanez az érzés kicsit, mint mikor a Facebook profilja megmarad valakinek, sajnos ő már nem él, viszont a Facebook profilnál, mit tudom én, elérkezik a születésnap, és kidobja elém, hogy hát ma lenne XY valahány éves, akkor azt azért szívbe markoló olvasgatni, és főleg akkor, hogyha valaki még oda is ír neki, mert mondjuk nem értesült a halálhírről, oda is ír neki egy boldog születésnapot, köszöntést, kicsit hasonló az eset. Reggel 7:30 körül vettem észre, tegnap este volt egy nem fogadott hívásom. Felhívtam, és egy nagyon álmos hangú pasi vette fel, akiről kiderült, hogy tegnap ő volt a pizzafutár, írja nekünk Anna. Hát igen, ez is izgalmas dolog. Akkor te voltál a hívó egy képtelen okkal. Ez is rendszeresen meg szokott történni, mikor megfeledkezünk arról, hogy kit hívtunk, vagy miért hívtunk, vagy esetleg miért csörgetett valaki, és aztán meglátunk egy nem fogadott hívást a telefonban, vagy csak ismeretlen a szám, tehát nem ismerős a szám. Visszahívjuk, és akkor rájövünk, hogy igazából mi kerestük, ő megpróbált visszahívni, vagy azóta már beszéltünk is, szóval ezek is ilyen vicces, izgalmas szituációk. Még egy nagyon rövid üzenet ide, egy csaj hívott fel egyszer, és elkérte a számom. Egyébként ez vicces, szerintem ez jó kis ismerkedő sztori. Ádámtól kaptuk az üzenetet, de minden esetre egy nyitónak, egy poénnak mindenképpen jó szerintem. Fölhívunk valakit, nyilván megvan a száma, és elkérjük a telefonszámát, mintha ismerkedni szeretnénk. Szerintem ez tuki dolog, úgyhogy akár ismerkedési technikának is javaslom. Persze előbb meg kell szerezni azt a bizonyos telefonszámot. Ez tehát a mai kérdésünk a Cegléd hangjában. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Még rengeteg bennmaradt kérdésünk van, mármint hogy rengeteg bennmaradt válaszunk van, és hogyha ön is írna erre a kérdésre választ, akkor megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Köszönjük!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, és a kérdésünk ebben a mai adásban nem más, mint a mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Ez már ismerős kérdés lehet, egyszer már foglalkoztunk ezzel, de rengeteg kérdésünk, vagyis hát válaszunk maradt bent. Kérdéseink is nyilván vannak, de válaszaink maradtak bent, amikkel kezdem a műsort, de addig is lehet írni a 0635-92-92-ös SMS számra, hogyha önnek is van hasonló üzenete. És ahogy néztem az üzeneteket, az előző blogban meghallott, nagymamám húga meghalt jellegű üzenethez hasonló van még egy, ez pedig a következő. Haverom, édesapja meghalt, az anyja hónapokig totál depressziós volt. Egy év után a mamika úgy gondolta, hogy itt az ideje a papa szobáját felhasználni másra, kidobja vagy eladja a papa cuccait. Nagy pakolászás közben feldugt töltőre a papa telefonját, hogy megnézze, hogy működik-e még, és valahogy sikerült egy visszahívós SMS-t küldeni a saját telefonjára róla. 3 nap múlva vette észre, és olyan szinten besokkolta, hogy 1 hétre befektették a pszichiátriára. Akkor nem volt vicces, de azóta már egy-egy kuncogást ő is elenged, amikor eszébe jut a sztori, írta nekünk Zsófi. Hát igen, ez ráadásul ő maga küldte ezt a visszahívós SMS-t, de amikor egy éve halott embertől jön egy ilyen visszahívós, hát az igencsak kellemetlen. Nézzünk egy másik üzenetet, ez még mindig olyan, ami bent maradt az előző adásnál. Randiztam egy csajjal. Az első randi után még beszéltünk, de rövid időn belül lekoptatott, mondván, hogy ő több sráccal is randizik, és úgy néz ki, megvan a befutó, aki nem én vagyok. Oké, elfogadtam, sok sikert kívántam neki, aztán következő hétvégén úgy este 11 körül felhívott, hogy jól ráfaragott azzal a pasival, aki miatt lekoptatott és mennyire sajnálja. És hogy sejtő, hogy már nincs esélye nálam, de van egy barátnője, aki szindés, ha már ő nem lehet olyan szerencsés, hogy megkaparincson engem, talán a barátnőjének lehet még egy esélye. Ha jól emlékszem, annyit kérdeztem vissza, hogy itt áll, ugye? Erre kinyomott. Ezt Danitól kaptuk. Hát igen, ilyen történetek is vannak. A teljes sztori kedvéért az is megtörtént már többször ismerősi körben, hogy maga a lány döntött úgy végül, hogy hát nem jött össze az első srác, úgyhogy fölhívja ezt a második jelöltet, hogy hát ha még, de hát mondjuk úgy, hogy kevesebb eséllyel mennek bele ilyenkor már a srácok a randizásba, van az a helyzet, amikor viszont igen, sőt, még akár kapcsolat is lehet belőle, de rossz úgy indulni egy párkapcsolatba, hogy tudom, hogy egyszer már második voltam. Rövid üzenet, felhívott egy barátom, hogy elmeséljen, látott egy cicát, aki egy vonat tetején szundikálva utazott, írja nekünk Dominik. Szerintem ez egy nagyon aranyos hívás, de hát ez volt a kérésünk, mi a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt, ez egy elég képtelen ok, de egy vonat tetején szundikálva utazó cicát látni, szerintem én is felhívnék valakit. Lássunk még egyet ebbe a blogba, este 9-kor felhívott a munkahelyi takarító, hogy duguláson a lefolyókban, azért vettem fel, hát ha vészhelyzet van, különben miért hívna, megköszöntöm az infót, másnap a munkahelyen nem volt dugulás. Ezt egyébként Fannitól kaptuk, köszönjük szépen ezt az üzenetet is, egyébként ilyenek nekem is vannak, hogy indokolatlan időpontokban keresnek meg mondjuk a másik munkáimmal kapcsolatban emberek, valahogy nem érzik, de főleg a külföldiek, van néhány olyan, hát hogy mondjam, ügyfelünk, aki nem magyar származású, és hát ez ilyen ünnepnapok, meg a vasárnap igazán nem szokta őket zavarni abban, hogy keressenek bármilyen problémával. No mindegy, elkalandoztam. Kedves hallgatók, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta 0635-92-95-ös? Még néhány bent maradt üzenet jön, a zenék után, aztán pedig az újak, úgyhogy tartsanak velük.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió!

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

Kedves hallgatók, Dorina üzenetével megyünk tovább mindjárt, ez még mindig benn maradt üzenet, ugyanis már egyszer kérdeztük önöktől, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, és hát ez már a második alkalom, úgyhogy régebbi bent maradt üzenetekkel kezdtük a műsort, még mindig van néhány ezekből, és aztán pedig jönnek az új üzenetek, szóval, hogyha neki, vagyis hát önnek is van ilyen sztoria, akkor küldj el nekünk 0635-925-925-ös vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu. Tehát Dorina üzenete: réges-rég, mikor új számom lett, sorra kezdtek hívogatni férfiak, hogy elkísérem-e őket vacsorázni, stb. Egy idő után leesett, hogy a számom egy eszkorté lehetett azelőtt, csóró egyetemista voltam, de inkább nem éltem a lehetőséggel. Aztán nem tudom, mi történhetett, de egyre inkább éjjel, egyre parább alakok kezdtek keresni, semmi vacsi vagy bájcsevej, rögtön a lényegre tértek. Hát, hamar lecsúsztam a ranglétrán, és még egy szomorú smiley is van az üzenet végén, Dorinától kaptuk tehát ezt az üzit, és hát igen, ilyen van, amikor számot örökölünk meg, akkor nagyon sokszor hívnak még. Nálam munkahelyen történt ez, hogy egy korábbi, gyakorlatilag a munkakörömet előttem végző kolléga nyugdíjba ment, és hát rengeteg olyan hívás van, amit hát még neki intéztek volna barátok, rokonok, ismerősök, cégek, és hát meglepődve konstatálják, hogy nem ő veszi már fel a telefont, hanem én. Egyszer felhívtam a van ügyfélszolgálatot, hogy megkérdezzem, milyen számról telefonálok, és az ő előfizetőjük vagyok-e. Remélem, a hangfelvételt később kielemezték, minden esetre az ügyintéző meg volt lepődve, írja nekünk László. Hát igen, ez egyébként vicces, meg az, mikor az ember nem tudja hirtelen a saját számát. Általában szoktunk tudni néhány számot, én mondjuk olyan 4-5 számot jegyeztem meg már csak fejből. Ugye régen, annak idején minden számot fejből kellett tudnunk, hogy a tárcsázós telefonon betárcsázhassuk, még a vezetékesre gondolok. Most viszont már csak néhányat tudunk, és az ember néha a sajátját is elfelejti, de olyankor milyen jó jön egy ügyfélszolgálat, vagy egy tudakozó, hogy megkérdezzük a saját számunkat. Meglepő lehetett. Anyám egyszer felhívott azzal, hogy majd délután fel fog hívni, hogy vegyem ki a csirkét a fagyóból. Máig nem értem, hogy miért kellett ezt előre bejelentenie, írja nekünk Anna. Tehát vegyük végig még egyszer. Az édesanyját felhívott, hogy majd délután szólni fog, hogy vegyen ki csirkét a fagyasztóból. Tehát lehet, hogy csak azt akarta jelezni, hogy akármilyen időpontban is vagy akármilyen tevékenységet folytatsz, ő mindenképpen telefonálni fog, és erre készülj. Hát ez lehetett, gondolom, de amúgy igen, alapból lehet, hogy elég egy délutáni emlékeztető, hogy vett ki a csirkét a fagyóból. Már csak az nem derült ki, hogy végül kivettétek-e a csirkét a fagyóból, mert ez még érdekelt volna. Kedves hallgatók, hamarosan az első óra végére érünk, de innen már az új üzenetek jönnek, jelentem, hogy kifogytunk a régiekből, úgyhogy mindenki, aki ezután következik, már a mai adásra írta azt, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Nos, néhány zene múlva ez már ki is derül, tartsanak velünk! Ceglét Rádió!

0: Kedves hallgatók, ez a Ceglét hangja, és mindjárt az első óra végéhez érünk, de jönnek az új üzeneteink, eddig bent maradt üzenetekkel foglalkozunk, mert másodszorra tettük fel azt a kérdést, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Nos, most már a mai adásra küldött válaszokat hozom. Mamám hívott kétségbe esetten, hogy apa nem veszi fel a telefont, csak nem elvitték a tekesek. Nem vitték el, és nem is bűnöző. Nem is nagyon értettük, honnan szedi ezt a mami, megkérdeztük, azt mondta, sok ilyet látott már a tévében, és aggódott. Réka üzenetét olvastam föl. Hát igen, miért ne vihetnének el a tekesek? Lehetne ez egy ilyen népmesei fordulat, hogy elvisznek a tekesek, vagy ilyen fenyegetés a rossz gyerekeknek. Itt én hívtam, de azért leírom, egyszer egy tágabb baráti társaságban, én kevésbé ismertem őket, az egyik mellettem ülő srácnak mondtam, hogy amúgy nagyon jó a beszéd hangja, főleg telefonban. Erre megkérdezte, hogy a másik oldalamon ülő Gézának is jó a hangja. Majd ki kellett küldeni Gézát, hogy emiatt felhívjam és véleményt mondhassak. Nekem amúgy ez egy kedves történet, de ezek szerint tehát csak telefonon volt jó a hangja, vagy nem tudom, de minden esetre telefonon kellett meghallgatni azt, hogy Gézának milyen hangja van a telefonban. Hát Géza biztos nagyon élvezte ezt a helyzetet, de vicces amúgy, hogy Géza ott van veled egy szobában, aztán ki kell menni, hogy felhívhasson, hogy halld a hangját. Szép. Hajnali 2-kor próbáltam taxist keríteni, hiába vidéki városban. Reggel 7:30-kor hívott vissza a Bélám, hogy láttam, keresett taxit éjszaka, szüksége van még rá? Munkatársam felhívott pénteken este 5:30-kor az irodából, mert jött egy e-mail, amit nekem címeztek, de abszolút ráért volna. Tehát nézzük mind a kettőt. Ugye először is a taxis sokkal később telefonált vissza, ha jól értem, órákkal később gyakorlatilag, és akkor megkérdezte, hogy még szükség van rá, de legalább rendes volt, visszahívott. Meg lehet, hogy éppen szabad volt, jó jött volna egy fuvar. A másik viszont tényleg hihetetlen, hogy jött egy e-mail, amit nekem címeztek, és ezért fölhív pénteken este 6 órakor az irodából. Na, ilyet nem csinálunk. Nézzünk még egyet Pityutól. Hajnali 2-kor. Hallod a zenét? Nagyon jó! Hallod? Hallod a zenét? Na, hogy ez tényleg jó, mert hogyha valami olyan zenét hallok, én is mindig megosztanám a barátaimmal. Ugye simán ki tudom nézni magamból, hogy egy olyan zenét hallva, ami esetleg nagyon tetszik nekem, fölhívok valakit, hogy mindenképp hallgassa meg. Következzen az óra utolsó képtelen hívása, de ezért senki ne aggódjon, mert a következő órában folytatjuk ezt a témát, de az üzenet a következő. Engem felhívott valaki tegnap, hogy látta, hogy letiltottam. Nem tiltottam le. Miután bemutatkoztam neki, szó nélkül bontotta a vonalat. Eszter üzenetét hallottuk. Hát, tulajdonképpen hol vette észre, hogy letiltottad? Lehet, hogy valamelyik közösségi médiában? Ezt pontosan nem értem. Minden esetre nem tiltottad le. És bemutatkoztál, lehet, hogy nem is volt valódi, tehát nem téged akart elérni ez a kedves telefonáló. Minden esetre akkor bontotta a vonalat, így véget ért a történet. Hát köszönjük szépen az üzenetet, tényleg elég képtelen hívás. Kedves hallgatók, ilyenekből lesz még egy óránk, mert a következő órában is folytatódik a Ceglét hangja. Ha van olyan képtelen hívása, vagy képtelen oka, amiért felhívták önt, akkor küldje el nekünk 0635 925 925-ös. A hírek és néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Márti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. A szövetségben résztvevő Fidesz-KDNP képviselőcsoport szerint nem csak a helyreállítási alapforrásait, hanem a kohéziós pénzek teljes összegét oda kell adni Magyarországnak. A két párt javasolta továbbá a közös agrárpolitika költségvetés, valamint a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válságalap összegének növelését is. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4-en meghaltak és több mint 60-an megsebesültek. A régió kormányzója emlékeztetett, a háború kezdete óta már több mint 18 000 csapást mért Dnipropetrovszk megyére az orosz hadsereg. Az akciókat többségében drónokkal hajtották végre. Szumi megyét is támadták az oroszok, ott a drónoktól 11 ember sérült meg. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek.
0: Az időjárásról.
1: Kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő. Délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és egy hosszabb e-maillel megyünk tovább mindjárt, de azért elmondom, hogy mi a témánk. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, már második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de ma igyekszek minden üzenetet kipörgetni, úgyhogy remélhetőleg mindenki bele fog férni, és a végére is érünk. Jöjjön tehát az e-mail, amit ígértem, nagyon sok éve volt már, online ismerkedtem, előfordult, hogy első alkalommal hívott ismeretlen férfi hang, akinek korábban megadtam a számom. Éppen szombat délelőtt a piacon nézelődtem, amikor csörög a telefon. Nagyon udvarias, kifejezetten tisztelettudó, kissé félénk érdeklődés, mikor tudnánk találkozni. Pörgettem a fejemben, ki lehet az, majd látta a fotómat, és nagyon tetszett neki. Mielőtt elbíztam volna magam, említett a képről olyan részleteket, ami gyanús lett, és jött a nagyon kedves kérdés, mennyibe kerülne? Ekkor állt össze, hogy a rossz lányok egyik reménybeli ügyfelével beszélek, ugyanis fehér nemű fotókat biztos, hogy nem láthatott rólam soha, az oldalról nem is beszélve. Feltételezem, hogy valaki bosszúban megadhatta ott a telefonszámom, úgyhogy egyszer az életben fizetős lánynak érezhettem magam egy telefon erejéig, mindezt egy smiley-val, tehát mosolygós jellel írta a hallgatónk, és ami furcsa, ami miatt ennyire megmaradt bennem, sokkal kedvesebb és tisztelettudóbban beszélt velem, mint sok átlag, normál, ismerkedős hívó férfi. Ezt Erikától kaptuk, és köszönjük szépen, ez is egy tanulság, meg képtelen hívásnak azért ez is elmegy, mert hogy hát nem sokszor történik meg az emberrel normál esetben, hogy ilyen hívást kapjon. Menjünk tovább egy másik üzenettel, mentünk a kocsiban a feleségemmel együtt, amikor kiírta az autó, az SMS-ek ki voltak küldve a kijelzőre, hogy ne kelljen nyomogatni, hogy annyira jó volt veled tegnap, és egy szívecskés emoji. Néztünk egymásra, hogy mi van, és kiderült, hogy az exem megtudta, hogy Pesten voltam, és gondolta, egy kicsit megkeveri azt a bizonyost. Marra nagy szerencsém volt, hogy az asszonnyal voltam fent Pesten egész nap, mert bár ismer és bízik bennem, de marha kellemetlen lett volna. Szerintem nincs is olyan nő, aki ezt elfelejteni, még ha nem is volt igaz. Ezt egyébként Pétertől kaptuk, és hát ez igen csak gonosz dolog. Főleg úgy, hogy gyakorlatilag ezt tényleg csak azért csinálja, semmiben nem reménykedik, hanem csak, hogy rosszat okozzon neked. Nem tudom, hogy milyen kapcsolatotok volt, hogy váltatok el, stb. De minden esetre ez igen gerinctelen dolog szerintem, de szerencsésen alakult. Amikor valami hajnali 2 és 3 között megcsörgeted azt a haverodat, aki egyedüliként nem jött el az éppen aktuális társasági eseményre, miután felvette, minden egyéb cicama nélkül csubakka hangokat imitálsz a telefonba pár másodpercig, majd lerakod. Elkövető és áldozat is gyakran voltam, 10 plusz évvel ezelőtt, írja nekünk Martin. Ez egyébként vicces dolog, nekünk van például egy közös köszönésünk az egyik legjobb barátommal, az pedig így hangzik, hogy Hello barom! De fontos ez a hangsúly, hello barom, és ezt akkor is csináljuk, ha ő éppen tömegközlekedésen van, vagy épp vásárolok, stb. Azért felszokták kapni az emberek a fejüket, viszont ez egy szép szokás szerintem. Minden esetre köszönjük az üzenetet, és ha önnek is van, akkor küldhet a 0635-925-925-re SMS-t, vagy e-mailt a kívánság@cegledradio.hu-ra. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt?
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: kedves hallgatók, folytatjuk a Ceglét hangját. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Már jönnek is a válaszok. Én egyszer azért hívtam fel egy munkatársamat, hogy megtudjam, mi annak az alkatrésznek a neve, ami hetekkel korábban szóba jött valahogy. A felesége ennyit hallott a beszélgetésből. Szia! Szelepszár szimering! Szia! Szerintem ez egy tök jó sztori egyébként. Miért ne lehetne ennyire aliterálva beszélni és ilyen röviden? Másik üzenetünk, apukám mindig felhív, ha az Omegától a Léna megy a rádióban. Szerintem ez egy kedves szokás, ezt egyébként Anett küldte nekünk, és ez cuki dolog, nálunk nem túl sokat megy a Léna az Omegától, minden esetre más rádióban lehet, hogy gyakrabban, és akkor mindig van egy hívásod. Haver, hív munka közben! Ne kérdezz semmit, csak kezdj el ugatni, mint egy kutya! Később kiderült, fogadott egy közös ismerőssel, hogy szó nélkül mindenki előtt elkezdek ugatni a telefonba. Nyert! Gyönyörű. Zoltán üzenetét kaptuk meg. Így is kell csinálni, hogyha tudod, hogy olyan haver hív, akkor ezeket meg kell tenni. Nincs más opció. A férjem telefonszáma egyetlen számmal tér el az OTP központi ügyfélszolgálati számától. Ne tudjátok meg. Folyamatos zaklatás. Hát egyébként igen, ráadásul az OTP az eléggé, hogy mondjam, népszerű. Nem mindenki önként választja, de sokan OTP-sek, úgyhogy hát igen, ez kellemetlen, és csak egyet kell félreütni, és már is őt hívják. És hát én nem is tudom, hogy szabadna-e engedni ilyen telefonszámokat, ami ennyire hasonlítanak valamire, mert nagyon könnyű elütni. Nekem is jönnek be olyan hívások, hogy csak mert 70-est akartak, de elütötték, aztán nem tudom, csak egy utolsó számjegyet ütnek el, és akkor teljesen más hova fut ki a hívás, mint ahova szerették volna, ilyenekből vannak, de mikor tényleg csak egy számra vagy attól, hogy egy központi ügyfélszolgálati számot hívjanak, az kellemetlen. Egyszer a mamám felhívott a telefonról, hogy nem találja, kellett amúgy egy-két perc, míg nekem is leesett, hogy arról a telóról hív, amit éppen keres. Hát erre nekem van egy sztorim, de egyébként ez nagyon jó, hogy valaki megtalálja, a szemüveggel ugyanez szokott lenni, mikor a nyakában van akasztva, vagy a szemén van, és akkor ezért nem találja. Én azt csináltam egyszer, egy ilyen kerti parti volt, ahol én úgy vettem részt, hogy tudtam, hogy autóval megyek, nem ittam alkohol, de a többiek azért fogyasztottak rendesen. Én mikor hazaértem, kitaláltam, hogy megviccelem őket, és fölhívtam őket, hogy srácok, már átértem Ceglédre, De az a helyzet, hogy nincs meg a telóm, nézzetek már szét a kertbe, hát ha valaki megtalálja, és hallom, hogy mondja is az, akivel beszélek, hogy srácok, a Nándi telója nincs meg, keressétek, és még egyszer megtörtént a hívás, pár perccel később újra hívtam őket, hogy na megvan, megtalálta valaki, és mondták, hogy nem, sajnos nem, és még 2 perc eltelt, mire az egyik barátom, amikor kapcsolt, mikor hívott, csak annyit mondott, rohadj meg. De én nagyon nevettem rajtuk, és azóta is szívesen mesélem ezt a sztorit. Szerintem viccesen alakult, és egyébként ezt el lehet játszani nagyon poén, amikor mindenki elkezdi keresni azt a telefont, amiről éppen telefonálok. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, 0635 925 925, még talán néhány üzenet beleférhet. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Még 2 blokkunk van hátra, tartsanak velünk.
1: Ceglédrádió. Sok magyar zenét.

0: a Ceglédrál Show-ban.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4 meghaltak, és több mint 60 megsebesültek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek.
0: Az időjárásról.
1: Több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is, a szél olykor megerősödhet, csak délutánra enyhül majd az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben 25 fok lesz. A keleti tájakon

Ez itt a Ceglét hangja, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt, második alkalommal foglalkozunk a témával, de most már zárjuk is, úgyhogy aki belefér, az belefér, aki meg nem fér bele, nem, mindenki bele fog férni, ezt most kitaláltam. Képtelen hívás? Végrehajtó, hogy fizessem ki a tartozásom. Ki hallott még ilyet? Gergő üzenetét olvastam, szerintem csak poén, ha nem, mondjuk akkor is eléggé váratlan és képtelen hívás. Nem, nem az. Női rokon, elfogyott otthon a babavíz, és baja lehet a babának, ha csapvízzel kapja a távszert? Következő alkalommal szintén ő, lázas lett a gyerek, mit csináljon vele? Kérdezem, hány fok láza van? Válasz, 37,4. Hát jó, az még csak hőemelkedés, de azért gyereknél én is aggódnék. Reméljük nem a csapvizes tápszertől lett lázas, ez csak az én megjegyzésem. Atom másnaposan azzal ébresztett egy haverom telefonon, hogy mi is az a levitáció. Hát igen, ez egyébként vannak azok a helyzetek, amikor ez egy nagyon fontos kérdés tud lenni. Nem feltétlen másnaposan, de azért azt megértem, hogy ő erre kíváncsi volt. Engem egy idegen hívott egyszer, hogy többször is hívtam a gyerekét, ne zaklassam, mert a rendőrségre megy, azóta sem tudom, hogy valós hívás volt-e, vagy az a program, ami kamu hívást idéz elő, és meg lehet hallgatni, nevetve, ki mit reagál rá. Ezt ismerik a kedves hallgatók? Mert egyébként arról szól, ez egy ilyen applikáció, azt hiszem, és többféle rögzített telefonbeszélgetés van rajta, például, hogy túl hangosan élik a szerelmi életüket a szomszédban, és most már ez nagyon zavar minket. Egy hang úgy beszél, mintha tényleg vonalban lennénk, de ez egy rögzített beszélgetés, tehát bizonyos másodpercekig kivár, aztán mond valamit, és így nagyon zavarbejtő tud lenni, mert egy ismeretlen hang hív, vagy mit tudom én, elveszett a kutyád, vagy bármi ilyesmi. Tehát viccesnek szánt dolgok, de azért pár embert fel lehet vele húzni, meg a vicces az benne, hogy ezt az egész beszélgetést, ezt rögzíti az applikáció, és persze vissza lehet hallgatni, úgyhogy lehet, hogy ilyen volt, ki tudja. Az egyik volt főnököm a szabad napomon, hogy nem mennék ebbe mégis melózni, mert valaki beteget

0: üzenetet, mondtam neki, hogy sürgősen felejtsen el. Egyébként ezt nem feltétlen kell így kezelni, de hogyha az ember meg tudja oldani, akkor esetleg el kell rajta gondolkodni, persze plusz pénzért, de igen, szabadság közben nem feltétlen érdemes zavarni az embereket, de olyan is van, hogy valaki annyira lojális, hogy persze, hogy bemegy. Ezek olyan kérdések mindig, hogy ki mennyire szereti a munkáját, a kollégáit, a főnökét, szóval persze. Mama hívott tegnap, hogy nagybátyám és apósom találkoztak. Egymással szembe mentek busszal, sofőrök. Hát egyébként, igen, ez sofőröknél megesik, hogy néha egymással szembe mennek, de hogy ezért a mamád téged fölhívjon, és ezt közölje veled, az minden esetre mondjuk úgy, hogy ritka, de azért az is igaz, hogy kedves dolog. Engem osztálytársam, hogy tudom-e, hogy most ónos eső esik. Ez végül is egy jó tájékoztatás, Ati küldte az üzenetet. Miért ne szólhatna neked arról, hogy éppen ónos eső esik, hát ha nem tudtad. És nézzünk még egyet a blokk végére, amikor anyám 30 másodpercig hív, hogy elmondja, mit evett. Én meg naív, azt hiszem, hogy valami baj van. Evelyn küldte ezt nekünk, és hát igen, miért ne mesélhetné el, hogy mit evett éppen, főleg, hogyha valami izgalmas dolog volt, amit esetleg te is megkóstolhatsz. Én valahol értem, valahol meg nem. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Ezzel folytatjuk az utolsó blokkkal, hamarosan néhány zene után jön a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: el, itt senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Hamarosan a mai Ceglét hangja végére érünk, kedves hallgatók, de még van néhány üzenetünk, amelyek arra a kérdésre jöttek, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta. Második alkalommal foglalkoztunk ezzel a témával, de most már zárjuk ezt a témát, úgyhogy ebből ennyi, és ne tovább, de mindenkit igyekszek, hogy beleférjen, úgyhogy már megyünk is tovább. Melózok, gipszelek. Már megint csörög a telefonom, Beáta néni az, akinél a múltkor feldobtam pár foglalatot, meg égőt, mert idő hiányában csak holnap tudom feltenni a lámpát, felkapcsolta az előszobai izzót, ami pukkant egyet és leverte a biztosítékot. Mit kell csinálni ilyenkor? A bekevert gipszem már belekötött a tálkába. Mondom azt, amit általában eddig is tetszett csinálni, ki kell cserélni a villanykörtét és visszanyomni a kis megszakítót. Ő inkább engem megvár, még akkor szombaton. Hát ez kellemetlen tud lenni, Zsombor üzenetét olvastuk, de hát hogyha az ember túl jó szakember, akkor sokan fogják keresni, ezen ne lepődjünk meg. A gipsznek meg hát így alakult. Én hajnali 00:30 és 3 között megcsörgettem egyszer a bátyámat, mert ott alvóson az egyik ifidalnak nem jutott eszembe a második verszaka, és mind énekelni akartuk. Biztosan kifejezetten értékeltem, de azért elmondta. Igen, ezek a bátyok olyan kedvesek tudnak lenni, Levi üzenetét kaptuk meg, és az a lényeg, hogy ti is megtudtátok a dalnak a szövegét. Tesóm hívott a munkahelyéről, hogy ugye, hogy a farmer rövidítése Fari, mert a kollégái ezt nem ismerték. Hát én sem ismerem, hozzáteszem, a Fari elnevezést, de hát miért ne lehetne az, de erről bizonyosságot kell kapnunk egy munkahelyen, és fölhívni a tesónkat, az már minden esetre képtelenség. Ezért küldte el a kedves hallgató is az üzenetet. Még 3 üzenetünk van, kedves hallgatók. A következő az csak név nélkül és idézőjelbe téve érkezett, tehát tulajdonképpen ez volt a hívás szövege, ha jól értelmezem. A gyermekem felmászott a polcra, és a szájába fújt a macska borhátranító sprayből. Szerinted lesz baja? Hát igen, ez elgondolkodtató, minden esetre nagyon kacag a kedves üzenetküldő, neve helyett 3 smiley-t is elküldött hozzá. Az utolsó előtti üzenetünk, mi megegyeztünk a családban, hogy a második hívás akkor van, ha tényleg sürgős valami, ha baj van, stb. Egyébként ez egy tök jó módszer, köszönjük Nórinak, hogy ezt megosztotta velünk, és mindenkinek mondom, aki furcsa hívást intézett, indított vagy kapott, hogy miért ne lehetne megegyezni családilag, hogy ha második hívás is van, akkor valami nagyon sürgős, történik valami, ami miatt fel kell venni a telefont, és ez legyen gyanús. És végül az utolsó üzenetünk. Felhívtak egy helyi szórakozó helyről, hogy anyám részegen alszik a sarokba, haza kéne vinni. Odaértem, erre a haverom anyja volt, aki sűrűn bocsánatot kért, de a haveromnak nem mert szólni, én meg remélő, hogy kussolok. Hát, nem kussoltam. Írja nekünk Szabolcs. És hát igen, ilyen történetek is vannak. Minden esetre elég képtelen hívás volt. Te megijedsz, hogy anyukád van egy szórakozója részegen, és kiderült, hogy nem is ő, hanem egy ismerősödnek az anyja az, aki valamilyen helyzetből ki akart menekülni. Gondolom segítettél neki, de aztán csöndbe azért nem maradtál. Tanulságos történet. És tanulságos adás volt, kedves hallgatók, köszönöm az üzeneteket. Rengeteg képtelen hívás, de talán vezessük be ezt, mint Nóriék, hogy a második hívás csak akkor van, ha tényleg sürgős valami. Viszont nekünk üzenjenek továbbra is, akár minden nap, mert hogy holnap egy új témával jön a Ceglét hangja. Mára viszont búcsúzik Vörös Nándi, és a műsor is, maradjanak a Ceglét rádióval továbbra is, a viszonthallásra. Ceglét!

kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötütő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető, és addig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a jó reggelt szeglét.

0: című dal. Maradjanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Ki a sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Esős, hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem létezhet erős Közép-Európa, erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor, hozzátette. A kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben. Bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákat. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkája látható.
3: Az időjárásról.
7: Erős hűvös idő lesz, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben 18-25 fok között alakul. A keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózás, na meg már most remek hétvégét. Azonnal folytatjuk a reggeli műszakot a Ceglédie kedvenc dalaival, no meg a fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: Jó

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönik.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglédia kedves Zalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső futózápor. Az északi a szelesok felé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, a friss infók jönnek a Jó reggelt Cegléden, utána meg én vissza a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Esős, hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta miniszterelnök Pozsonyban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor, hozzátette. A két oldalú kapcsolatok

0: Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákat. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkája látható.
1: Az időjárásról.
0: Erős hűvös idő lesz, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben 18-25 fok között alakul, a keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, ahogy már említettem, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig jó pár programot ajánlok a ceglédieknek és környékbelieknek. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Szép felállni. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is fellép majd a Rölövétánc művészet és tánccsoport egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárelfogadás családi meseműje, fölép a Duende tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díját adó ünnepségnek is résztvevői lehetünk, és felép Oswald Marika is. Tehát a helyszín nagykörös, cifrakert, a rendezvény ingyenes. 3 nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A csodálatos Olivia Dean énekel nekünk, majd a hírek után azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Esős, hűvös időre számíthatunk. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhető egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban.
2: Az időjárásról.
6: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlével. Maradjanak velem ezért is.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Dénes Dávid igazi közönség kedvenc volt a Tehetségkutató 7. évadában, hiszen a női nézőket már az első pillanatban levette a lábáról. A Megasztár Szív Tiplója azóta viszont eltűnt a képernyőről, most kiderült, mivel foglalkozik jelenleg. A Megasztár Dénes Dávid számára remek ugródeszka volt, hogy minél többen megismerjék az országban, és bár sem a külseje, sem pedig a zenéje nem a legszokványosabb, kétségtelen, hogy rengeteg rajongóra tett szert, különösen a csajok között. A Megasztár 7. évadának versenyzőjét azonban egy ideje már nem láthattuk a tévéképernyőn, de ez korán sem azt jelenti, hogy háttérbe vonult volna. Most épp Demeter Richárd divat bemutatóján, a kifutóján szúrtuk ki, írja tehát a borsonline.hu oldal. Dénes Dávid zenekarában a Mad About Marilyn-nel a Megasztár 2024-es évada után kezdett komolyabban dolgozni a zenei karrierjén, hiszen a műsornak köszönhetően az egész ország megismerte a nevét. A fiatal énekes azóta is velük koncertezik, de a siker nem jön egyről a kettőre. Jól vagyunk a zenekarral, összeszoktunk már nagyon így egy év alatt, és tulajdonképpen nagyon sokat koncerteztünk is idén, aminek nagyon örültem. Emellett igyekszem a kapcsolataimat csiszolgatni, dolgozom új dalokon és egy lemezen, illetve külföldi fellépések felé is kacsingatok, de ezek még leginkább csak tervek, a jövő évre vágott bele Dávid. A Megasztár sokat segített abban, hogy koncerteket tudjak utána intézni, illetve ezek miatt lett ennyire sürgős az is, hogy zenekart csináljunk és összerakjunk egy showt, szóval részben emiatt jutottunk el idáig, és nagyon jól érezzük magunkat benne, illetve rengeteg jó arcembert ismertem meg a műsor által, ami szintén nagy segítség, de tény, hogy azóta aktívan dolgoztam azon, hogy elvágjam magam a médiától. Nekem mindig az volt a célom, hogy a zeném miatt kérdezzenek rá arra, hogy ki vagyok, és nem a tévészereplések miatt, szóval abszolút e felé próbálok haladni, vallotta be. Persze Dénes Dávid koncertjei mellett több területen is igyekszik helytállni, ilyen például a modellkedés vagy a fodrászat. Elég sok minden van most az életemben, mint mondjuk a modellkedés. Nem vagyok profi, még legalábbis, de mindig nagyon szívesen csináltam így beugrósként, és igazából tudnám bármennyiszer, bármeddig. Persze egyértelműen a zenem van első helyen, minden attól függ, de ezeket a felhajtásokat is nagyon szeretem, ami egy-egy divat bemutatóval vagy fotózással jár, mert ki tudok bontakozni, magyarázta. Hogy Dénes Dávid még mit mondott ezen kívül, elolvashatják a borsonline.hu felületen.
0: Jó reggelt, Ceglét!
2: Big

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklámot hallottak.
6: Jó reggelt!

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal. A Kansas City-ben töltött 9 idénye után új életet kezdett Kanadában Sallói Dániel, aki többek között beszélt a felhőkarcolók világáról, a klubváltás nehézségeiről, a Toronto FC ambícióiról, valamint arról is, miért nem hozza már igazán az európai folytatás. A 30 éves, négyszeres magyar válogatott szélső arról is beszélt, hogy előző és új lakhelye között ég és föld a különbség. Kansas City-ben szép, nyugodt kertvárosi életünk volt, nyilatkozta ő. Torontóban viszont beköltöztünk a sűrűjébe, egy felhőkarcoló 57. emeletén lakunk. Ami a céljait illeti, nem kertelt. Azért futballozunk, hogy bajnokok legyünk. Egyszer én is meg akarom nyerni az MLS-t. 30 éves vagyok, remélhetőleg még van néhány jó idényem, és szeretnék olyan csapattagja lenni, amely felérhet a csúcsra. Sallói Dániel is foglalkozik tehát a portál. Interjút adott a lapnak Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója, aki Borbély Balázs vezető edző eddigi munkáját is értékelte. Nyilván labdarúgásról van szó. Komplex edzői munkát végez, és amit eddig tapasztaltunk, az megerősít bennünket abban, hogy jó döntést hoztunk. Szakmailag is jó úton járunk, ennyi idő elteltével már felismerhető a csapat játéka, látható az a stílus, melyet meg akarunk valósítani. Természetesen még sok mindent lehet és kell csiszolni, de azt érzem, a labdarúgók értik és élvezik, amit Borbély Balázs és a stáb kér tőlük. Beszélt arról is, hogy az idény elején a klub konkrét gazdasági keretet határozott meg, melyen belül kellett maradnunk, illetve amelyhez igazítanunk kellett a költségvetést. Hajnal Tamás nyilatkozatát olvashatják a sportoldalon. A hétvégi budapesti atlétikai világdöntő abszolút bajnokaként, azaz nagyköveteként hazánkba érkezett a 8-szoros olimpia és 11-szeres világbajnok, a legendás jamaikai sprinter Usain Bolt, a 100 és 200 méteres síkfutás világcsúcs tartója, és exkluzív interjút adott a lapnak. Beszél Debrecenről, a szénsavas vízről, a világrekordjairól, hogy milyen nézőként izguljon a leláton, és három gyermekes apaként arról, hogy milyen szülő. A 100 és 200 méteres világrekordja kapcsán úgy fogalmazott, nem lát senkit, aki képes lenne ezeket megdönteni. Volt, aki közel került hozzá, például az amerikai Noah Lyles, de szerintem már neki is elszállt az esély erre, legalábbis én így gondolom, aztán majd meglátjuk, nyilatkozta tehát Bolt mindezt, és hogy még mit mondott, ez is kiderül a portáról.
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Cegléd Rádió.

0: Itt a 92-tön, kedves hallgatók, a jó reggelt szegédet reklámok után folytatjuk a friss infókkal, utána meg a közös ismerősökkel. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
7: Tisztelt Mozgásstúdió, drága B@Gym! Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A B&G Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
8: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a B&G Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
9: Esős, hűvös időre számíthatunk. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terror támadása. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke.

0: Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban.
1: Az időjárásról.
0: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zsida élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a Cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóce együttes gyermekműsora is, fellép majd a Rörövétánc művészet és tánccsoport egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárelfogadás, családi meseműhely, fölép a Duende Tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díját adó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és fellép Oszvald Marika is, tehát a helyszín Nagykörös, Cifrakert, a rendezvény ingyenes. 3 nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak.
0: Jó reggelt, Cegléd!
2: Tedd szabaddá magad szeptember 12-én, ha szereted a sebességet és a jó hangulat, ott van egy jó hírem, nem kell messzire menned az élményekért. Szeptember 12-én Vasadon csaptak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Szágudás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon. És hogy miért mondtam én ezt el? Hát azért, mert aki engem fölhív, az 3 leggyorsabbról van szó egyébként, a 3 leggyorsabb telefonáló páros belépőket nyert, tehát minden gyors játékos egyet-egyet. Ennyi a feladat. Telefonálni kell. A telefonszám 0653 92-92-t, tehát a vasadi motorversenyre lehet tőlem 3 páros belépőt nyerni, a 3 leggyorsabb kapja meg. Várom a telefonhívást, 92-92-t.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. Reklámot hallottam.

0: mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a reggeli műszak harmadik 60 perce. A hírek után azonnal játszom Kygo felvételét, a címe Say My Love. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-13 és 15-17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, home staginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett Plus kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
11: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
12: Esős, hűvös időre számíthatunk. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az egyemeletes épület a Rákosfalva parkban gyulladt ki, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre mentő is érkezett. Ház és melléképület égett sarkadon is. A tűzoltók mindkét esetben megfékezték a lángokat. Jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban.
11: Az időjárásról.
12: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
11: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Jönnek a dalok, a ceglédiek kedvencei, hamarosan pedig én vissza, mégpedig a csillagok üzeneteivel. Ma sem marad el a napi horoszkóp, tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A csillagok üzeneteivel folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A váratlan hullámok, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Ez hamarosan kiderül. Kos, ma kiderülhet, hogy valaki, aki eddig lesajnált, vagy nem bízott benne, tévedett, és te mégis sikeres vagy egy területen, minden ellenkező híresztelissel ellentétben. Pont ez az, ami miatt sohasem szabad mások véleményére alapoznod az önértékelésedet. Neked kell tudnod, mire vagy képes, és ezt végig is kell vinned. Mindegy, hogy ki mit hord össze rólad, bíz önmagadban. Bika, ma valaki, akivel közös programot terveztél, elfoglaltságot jelez. Ha így alakul, ne légy csalódott, hiszen sokan vagyunk úgy, hogy az élet, a munka néha módosítja az elképzeléseinket. Foglald el magad te is ez alatt, és ne bánkódj az elveszett percek miatt. Lesz alkalom pótolni ezeket máskor, talán sokkal hamarabb, mint gondolod. Ikrek! Hiába vagy erős és energikus, ha egyszer három ember munkáját vállalod be, akkor biztosan nem fog sokáig kitartani ez az állapot nálad. Mi lenne, ha egy kicsit óvatosabb lennél? Hozd be az erődet, és ne akarj mindig mindenkinek megfelelni. Gazdálkodj az erőddel, maradjon azok számára is, akik igazán fontosak számodra. Rák! Ma nagyon erős, a romantikus érzelmek dolgozhatnak benned, és nagyon érzékeny lehetsz mindenre, ami a témával kapcsolatos élmény, legyen ez könyv, beszélgetés vagy hír. Mindez persze a környezeted is érzékel, és valaki, aki fokozottan rezonál veled és az érzelmeiddel, a tudatodra is fogja adni. Lehet, hogy ma nagy lelki erőre lesz szükséged, hogy megőrizd a látszatot, persze, ha meg akarod őrizni. Oroszlán! Ma annak ellenére, hogy nincs különösebb okod rá, talán a szokottnál csendesebb és nyomottabb hangulatú lehetsz, és az is elképzelhető, hogy te magad sem tudod, mi lehet ennek a hátterében. Mindez most valószínűleg egy érzés, amely valahol mélyen megbújik benned, és egy hamarosan bekövetkező rossz hír előszele. Lehet, hogy a nap végére megtudod az okot is. Szűz! Talán nincs olyan ember a bolygón, aki ne érezné túlzásnak azt a nyomást, amely ma rád nehezedik. Mindez pedig azért van, mert egy kicsit túl sokat vállaltál be egyszerre. Aggódnod viszont nem kell, mert ha valaki, te aztán igazán bírod a tempót, különösen, ha közben profin beiktatsz egy kis testedzést is. Ez megnyugtat és segít egészségesnek is maradni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
5: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-ten a Cegléd Rádióban. Mérleg, lehet, hogy a mai napot kicsi nehezen indult, ami elképzelhető, hogy a tegnapi esemény vagy egy találkozás utóhatásaként érdemes értelmezni. Ha jól érezted magadat, akkor ne bánd ezt a kis zsongást ma a fejedbe, vedd könnyedén a dolgokat, és várd ki, amíg leülepszik benned minden. Estére már kutyabajod sem lesz. Skorpió, ma egy ügyben, ami már egy jó ideje foglalkoztat, szembe kell nézned a valósággal, és fel kell hagynod az álmok kergetésével. Eljött az ideje annak, hogy lezárj egy ügyet, és ezt, bármennyire is fáj, nem halogathatod tovább. Minél előbb nyitod meg az új fejezetet az életedben, annál hamarabb kerülnek a dolgok vissza a rendes kerékvágásba. Nyilas! Ma egy sor hírt és pletykát hallasz majd, de ezek egy részének talán semmi köze nem lesz a valósághoz. Légy befogadó, de ne adj tovább semmit. A helyzet gyorsan megváltozik majd, és ki fog derülni, hogy melyik hír az, ami megállja helyét hosszabb távon is, és melyik az, melyet csak rossz indulatból terjesztettek. Bak! Ma előfordulhat egy kisebb nézeteltérés közted és a partnered vagy egy hozzád közel álló személy között, és emiatt talán egy ideig nem is beszéltek egymással. Használd ezt az időszakot arra, hogy átgondold, vajon fontos dolog volt-e, amin a vita kirobbant, és azt is, hogy mindez tényleg egy átmeneti feszültség, vagy netán jelzi azt, hogy nem a legjobban alakulnak közöttetek a dolgok. Ha a vihar elült, érdemes erről egy higgadt beszélgetést is lefolytatni. Vízöntő. Ha ma úgy érzed, hogy nem vagy kellőképpen önmagad, akkor ne lepődj meg túlságosan. Nem a mai nap lesz ugyanis az, amikor megváltod a világot és szárnyalsz a csúcs felé. Ma inkább törődj a rutinszerű dolgaiddal. Azok épp elegendő elfoglaltságot adnak, és nem kell erőteljesen koncentrálnod közben. Holnap azután akár beindíthatod a rakétáidat is. És végül halak, ma olyan helyzetbe kerülhetsz, amikor nem pontosan érted a körülötted zajló eseményeket. Talán olyan téma kerül elő, ami számodra ismeretlen, de az is lehet, hogy olyan emberrel kerülsz kapcsolatba, aki annyira távol áll tőled, hogy néha azt sem tudod, mit beszélsz. Légy passzív, befogadó, keres közös vagy ismerős pontokat, és később nézz utána a dolgoknak. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-t a Cegléd Rádióban, a jó reggelt, Ceglédet a friss infókkal folytatjuk, utána pedig visszatérek majd a kiváló közös ismerősökkel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió 92. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Esős, hűvös időre számíthatunk. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az egyemeletes épület a Rákosfalva parkban gyulladt ki, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre mentő is érkezett. Ház és melléképület égett sarkadon is. A tűzoltók mindkét esetben megfékezték a lángokat. Jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhető egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban.
1: Az időjárásról.
2: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A mikrofonál este 6 óráig Süveges András. Most reklámok után zenével folytatjuk, utána pedig programokat ajánlok, ezért is maradjanak velem. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a Cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is, fellép majd a Rölövé Táncművészet és Tánccsoport Egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárálfogadás családi meseműhely, fölép a Duende Tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és felép Oswald Marika is, tehát a helyszín nagykörös, Cifrakert, a rendezvény ingyenes. 3 nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió.

0: Műszaknak, kedves hallgatók, a jó reggel ceglének vége. Mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő. Ez a dal szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70 466 30 34.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Esős, hűvös időre számíthatunk. Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Hronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybírák megválasztásában. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érint kezdő dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek. Volgograd megyében pedig 2-en szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülő szerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket.
2: Az időjárásról.
9: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb. 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz mínusz 2-t folytatjuk azonnal a dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, nem sokára pedig jövök a lapszemlével is. Maradj

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is, fellép majd a Rölövétánc művészet és tánccsoport egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárálfogadás családi meseműje, fölép a Duende tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és felép Oswald Marika is, tehát a helyszín nagykörös, cifrakert, a rendezvény ingyenes. Három nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárba. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth-trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak.
0: Ceglédi Rádió 92.5.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Meglepő fordulat következett be Kárpáti Rebeka életében. A színésznő egy időre biztosan búcsút int az ígéretes színházi karriernek, amit az elmúlt években újraépített. Bár nagy sikerrel játszott a Legény búcsú és az Aranylakodalom című darabokban, Rebeka a közeljövőben többet mégsem lép fel a játékszínben. A Blik megtudta, a döntése hátterében az áll, hogy külföldre költözik az új párjával, és beindítanak egy vállalkozást. Bank Tamást, a játékszín igazgatóját lesújtotta a hír, de természetesen ezután is jó szívvel gondol Rebekára. Sajnos igaz a hír, Rebekától egy időre el kellett búcsúznunk. Jelezte nekem, hogy az élete megváltozott, nagyon sokat lesz külföldön, így a továbbiakban nem tudja vállalni a szereplést a Legény búcsúban és az Aranylakodalom című darabban. Szeretne kicsit eltávolodni a színháztól. Teljesen megértem a döntését, azonban nagyon sajnálom, hogy így alakult. Nagyon kedvelem őt, rendkívül jó színésznőnek tartom, éppen ezért bármikor szívesen visszavárom a színházba, mondta a játékszín igazgatója. Hogy hol folytatja az életét Rebeka, arról egy neve elhallgatását kérő ismerős árulta el. Rebeka és párja Balira költöznek, s az év nagy részében ott is élnek majd. Úgy tudom, egy közös vállalkozás indítását tervezik kint, ami feltehetően ingatlan fejlesztéshez kötődik. Rebeka jövőben elsősorban erre fókuszál, és onnan koordinálja az itthoni életét is, árulta el az Informátor. Természetesen kerestük Rebekát, írja a blik.hu is a változásokkal kapcsolatban, ám nem sikerült elérnünk. Mint ismert, Rebekára az idén talált rá a szerelem, az új párja az üzletember Bernát Roland mellett. Augusztusban a színésznő már büszkén posztolt a romantikus horvátországi nyaralásukról, s a kapcsolatuk láthatóan rövid idő alatt igen komolyra fordult. Az online üzleti akadémiát is vezető Roland a nagykövetői bázisú TikTok profilján rendszeresen oszt meg videókat, melyekben üzleti, befektetési és tartalomgyártási tanácsokat is ad. A feltöltött videóiból az is kiderül, hogy rengeteget utazik, így nem csoda, hogy a közös jövőjüket külföldön képzelik el, és együtt vágnak bele az ismeretlen kalandba. Kárpáti Rebekával és párjával is foglalkozik a Blik.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a blik.hu oldalon folytatjuk a lapszemlét. A Pilisszentléleki lakosok egy része összefogott, hogy megmentsék a Mi kis falunk című népszerű televíziós sorozat helyszínét. A településen 137-en írták alá azt a petíciót, melyben kérik, hogy a produkció forgatása továbbra is a faluban maradhasson. Az ügy előzménye, hogy az esztergomi önkormányzat jelezte, az idei év után valószínűleg nem engedélyezik a közterületi forgatásokat, miközben más magyar falvak is szívesen fogadnák a sorozatot. A Mi kis falunk, amely Pilisszentlélek

0: tűnik, hogy a sorozat nem csak gazdasági előnyöket hozott, hanem hozzájárult Piliszent lélek ismertségéhez és pozitív megítéléséhez is. A helyiek egy része attól tart, hogy ha a produkció máshova költözik, a falu elveszíti a különleges figyelmet, melyet az elmúlt években élvezett. A petícióval azt szeretnék elérni, hogy az önkormányzat gondolja át a döntését, és találjanak olyan megoldást, amely mindkét fél számára elfogadható. Többen jelezték a településen az itt lakók közül, hogy őket abszolút nem befolyásolja a forgatás. Azt mondták, hogy valamit csináljunk. 137-en írták alá, és az is érdekes, hogy azok, akik közvetlen a Tetsza kocsma környékén szomszédok, őket abszolút nem befolyásolja. A polgármesteri hivatal környékén sem. Most nagyjából körülbelül 300 ember lakik itt, de szerintem már bőven kevesebb. Mutatta a petíciót egy ott lakó, majd egy másik lakos is megszólalt arról, milyen együtt élni a produkcióval. Tök jó, amióta itt vannak, szerintem megszoktuk, legalább van itt néha a faluban valami. Régen azt akarták, hogy legyen turizmus, na most itt a turizmus. Akkor mi a gond? Tette fel a kérdést egy ott élő. Természetesen Piliszentlélekkel és a sorozattal a Mi kis falunka még ennél is részletesebben foglalkozik a blik.hu felület.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99.

0: 9.48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan, nagyon gyorsan.
1: Nézd már, pont itt vagyunk a giroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
0: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: hamarosan folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső futózápor. Az északi a szelecsok felé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.
1: Ceglédrádió.

0: Szegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Itt vagy, my love. Pár hosszú éve.

0: Már is mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Ez a dal a Water című közös ismerő szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
8: Gulyásleves, A menü grízes tészta lekvárral, hamis gulyásleves, B menü rántott csirkemell burgonyapürével. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
9: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
10: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
11: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Esős, hűvös időre számíthatunk. Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Hronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybírák megválasztásában. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érint kező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek. Volgograd megyében pedig 2-en szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülő szerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket.
2: Az időjárásról.
12: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb. 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal a Plusz-mínusz 2-t, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp hamarosan, maradjanak velem.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: arra szárnya.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-minusz 2. Itt a Cegléd Rádióban. I don't know.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a Cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is, fellép majd a Rörövétánc művészet és tánccsoport egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárelfogadás, családi meseműhely, fölép a Duende tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és fellép Oswald Marika is. Tehát a helyszín nagykörös, cifrakert, a rendezvény ingyenes. Három nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

csillagok üzeneteivel folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A váratlan hullámok, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Ez hamarosan kiderül. Kos, ma kiderülhet, hogy valaki, aki eddig lesajnált, vagy nem bízott benne, tévedett, és te mégis sikeres vagy egy területen, minden ellenkező híreszteléssel ellentétben. Pont ez az, ami miatt sohasem szabad mások véleményére alapoznod az önértékelésedet. Neked kell tudnod, mire vagy képes, és ezt végig is kell vinned. Mindegy, hogy ki mit hord össze rólad, bízz önmagadban. Bika, ma valaki, akivel közös programot terveztél, elfoglaltságot jelez. Ha így alakul, ne légy csalódott, hiszen sokan vagyunk úgy, hogy az élet, a munka néha módosítja az elképzeléseinket. Foglald el magad te is ez alatt, és ne bánkódj az elveszett percek miatt. Lesz alkalom pótolni ezeket máskor, talán sokkal hamarabb, mint gondolod. Ikrek! Hiába vagy erős és energikus, ha egyszer három ember munkáját vállalod be, akkor biztosan nem fog sokáig kitartani ez az állapot nálad. Mi lenne, ha egy kicsit óvatosabb lennél? Hozd be az erődet, és ne akarj mindig mindenkinek megfelelni. Gazdálkodj az erőddel, maradjon azok számára is, akik igazán fontosak számodra. Rák! Ma nagyon erős, romantikus érzelmek dolgozhatnak benned, és nagyon érzékeny lehetsz mindenre, ami a témával kapcsolatos élmény, legyen ez könyv, beszélgetés vagy hír. Mindez persze a környezeted is érzékel, és valaki, aki fokozottan rezonál veled és az érzelmeiddel, a tudatodra is fogja adni. Lehet, hogy ma nagy lelki erőre lesz szükséged, hogy megőrizd a látszatot. Persze, ha meg akarod őrizni. Oroszlán! Ma annak ellenére, hogy nincs különösebb okod rá, talán a szokottnál csendesebb és nyomottabb hangulatú lehetsz, és az is elképzelhető, hogy te magad sem tudod, mi lehet ennek a hátterében. Mindez most valószínűleg egy érzés, amely valahol mélyen megbújik benned, és egy hamarosan bekövetkező rossz hír előszele. Lehet, hogy a nap végére megtudod az okot is. Szűz! Talán nincs olyan ember a bolygón, aki ne érezné túlzásnak azt a nyomást, amely ma rád nehezedik. Mindez pedig azért van, mert egy kicsit túl sokat vállaltál be egyszerre. Aggódnod viszont nem kell, mert ha valaki, te aztán igazán bírod a tempót, különösen, ha közben profin beiktatsz egy kis testedzést is. Ez megnyugtat és segít.

Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a Zene Naptár rovat végén. 1974-ben született Galusznéki színésznő, énekesnő, mentálhigiénés szakember és televíziós személyiség. A Klub 54 együttes tagja volt. Édesapja Galusz György klasszikus zongoraművész volt. Az általános iskolát Magyarországon, középiskoláit Japánban és Ausztráliában végezte. 2001-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 2003-ban alakult meg a Klub 54 együttes, melynek tagja lett. A Madách Színház tagja szerepelt a MediaMarkt reklámsorozatában, melynek híre szlogene: mert hülye, azért nem vagyok, amely azóta szállógévé vált a magyar köztudatban. 2012-ben részt vett az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójában, ahol a Vizi Mártonnal közösen előadott Európa egy a szívünk című dala az elődöntőből nem jutott tovább. 2020-ban megnyerte az Árarcos Énekes című zenés show műsort a Nyuszi jelmezben. Egy ideig Kapusi András menyasszonya volt 2011-től 12 éven át, a korábban lemezlovasként, majd fotográfusként dolgozó Bártfai Laurával ért párkapcsolatban, de már nem él vele párkapcsolatban, új párját pedig, azt gondolom, a bulvár hírekből nagyon jól ismerjük, a neve most nem jut eszembe, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy Galusznéki a mai napon ünnepel. Ő következik az egykori Klub 54 zenekarral itt a Cegléd Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezményel.

0: kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban, ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
2: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
1: Dehogy, ide a Nádasba.
2: Na de Béla, maga huncut?
1: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
3: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
8: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
9: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
9: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
9: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
8: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
10: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglédia kedves Zalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső futózápor. Az északi aszállat sok felé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.
1: Ceglédrádió FM 92.9.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó 60 perce. Ez a friss dalszól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Esős, hűvös időre számíthatunk. Lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása, mondta az izraeli kormányfő. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Megsemmisítette a Hezbollah síta szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy dél-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg. A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel, ami még 40 kilométeres távolságban is érezhető lökéshullámot keltett. Az akcióban feltehetően meghalt a Hezbollah fegyveresei mellett az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük 2 magasrangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a 2 évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása. Súlyos buszbaleset történt tegnap Svájcban. 5 meghaltak és 40 megsérültek, közülük 3 súlyosan, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland turistákat szállító busz. A járművön 45 utaztak. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi okozta a szerencsétlenséget az alpesi régióban történt tragikus balesetben. A hírek szerint az útszakaszon éppen az útburkolatot újították fel, ezért a forgalom csak váltakozó irányban haladt, és útszűkületen kellett áthajtani. A busz a szalakorlátnak ütközött, majd letért az útról és az oldalára borult. Több száz doboz csempész cigarettát és egy fegyvert találtak a pénzügyőrök egy autóban Budapesten. 2 férfi fekete nejlonzsákokat pakolt a járműbe, majd amikor meglátták a járőrautót, elszaladtak. A NAV munkatársai átvizsgálták az autót, amelyből 700 000 forint értékű dohánytermék és egy lőfegyver került elő. A pénzügyőrök az árut lefoglalták, az elkövetők ellen eljárás indult. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilo mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. A termék adatai megtalálhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, azt ne fogyassza el.
2: Az időjárásról.
9: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön a plusz-minusz-kettőt folytatjuk dalokkal. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké a főszerep. Tartsanak velem!
0: Cegléd Rádió!

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett Plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Mély információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a Cifrakertig, Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is, fellép majd a Rölövé Táncművészet és Tánccsoport Egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárelfogadás, családi meseműje, fölép a Duende Tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díját adó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és felép Oszfalt Marika is. Tehát a helyszín nagykörös, Cifrakert, a rendezvény ingyenes. Három nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel, a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvenc.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that

0: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak.
3: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zsida élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a Cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is fellép majd a Rörvétánc művészet és tánccsoport egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárelfogadás családi meseműhely, fölép a Duende tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is résztvevői lehetünk, és felép Oswald Marika is, tehát a helyszín nagykörös, cifrakert, a rendezvény ingyenes. 3 nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban, tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth-Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel. A CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A Wonderful Life című közös ismerőst játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem ezért is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
8: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett Plus kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Az Egyesült Államokat ért 25 évvel ezelőtti terror támadásra emlékeznek világszerte. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az Amerikai Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása 25 éve, 2001. szeptember 11-én történt. Az Al-Qaida iszlamista terrorszervezet által végrehajtott merényletsorozatban mintegy 3000 ember halt meg. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ Iker tornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Pentagonra zuhant, egy negyedik jármű Pennsylvániában csapódott a földbe. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól. Palócz Andrea, az ellenzéki párt képviselője szerint a kabinet a hét elején döntést ígért, de eddig nem tett semmit, miközben a dízelára 700, a benziné 626 forintra emelkedett. A Fidesz a korábbi védett ár visszaállítását javasolja. Magyar Péter szerint a védett ár visszaállítása áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A kormány ehelyett célzott támogatást tervez a dízelautók tulajdonosainak. A kormány az örökölt, kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekszik, hogy egyre több forrás álljon rendelkezésre a kutatás-fejlesztésre, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a cél, hogy a GDP 1,3%-áról a ciklus végére 2%-ra emeljék az összeget, így közelítsenek a 2,2%-os uniós átlaghoz. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
2: Az időjárásról.
9: A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi. Így áll össze a műsorvezetők sorrendje. Most meg jönnek a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd városi kormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.
0: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. Hiába.

0: el, itt senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a Cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is, fellép majd a Rörövé Táncművészet és Tánccsoport Egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárálfogadás családi meseműhely, fölép a Duende Tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és felép Oswald Marika is, tehát a helyszín nagykörös, Cifrakert, a rendezvény ingyenes. 3 nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@kukac.könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Dénes Dávid igazi közönségkedvenc volt a Tehetségkutató 7. évadában, hiszen a női nézőket már az első pillanatban levette a lábáról. A Megasztár Szifti prója azóta viszont eltűnt a képernyőről, most kiderült, mivel foglalkozik jelenleg. A Megasztár Dénes Dávid számára remek ugródeszka volt, hogy minél többen megismerjék az országban, és bár sem a külseje, sem pedig a zenéje nem a legszokványosabb, kétségtelen, hogy rengeteg rajongóra tett szert, különösen a csajok között. A Megasztár 7. évadának versenyzőjét azonban egy ideje már nem láthattuk a tévéképernyőn, de ez korán sem azt jelenti, hogy háttérbe vonult volna. Most épp Demeter Richard divat bemutatóján, a kifutóján szúrtuk ki, írja tehát a borsonline.hu oldal. Dénes Dávid zenekarában a Medabat Merlin-nel a Megasztár 2024-es évada után kezdett komolyabban dolgozni a zenei karrierjén, hiszen a műsornak köszönhetően az egész ország megismerte a nevét. A fiatal énekes azóta is velük koncertezik, de a siker nem jön egyről a kettőre. Jól vagyunk a zenekarral, összeszoktunk már nagyon így egy év alatt, és tulajdonképpen nagyon sokat koncerteztünk is idén, aminek nagyon örültem. Emellett igyekszem a kapcsolataimat csiszolgatni, dolgozom új dalokon, és egy lemezen, illetve külföldi fellépések felé is kacsingatok, de ezek még leginkább csak tervek, a jövő évre vágott bele Dávid. A Megasztár sokat segített abban, hogy koncerteket tudjak utána intézni, illetve ezek miatt lett ennyire sürgős az is, hogy zenekart csináljunk, és összerakunk egy sót, szóval részben emiatt jutottunk el idáig, és nagyon jól érezzük magunkat benne, illetve rengeteg jó arcembert ismertem meg a műsor által, ami szintén nagy segítség, de tény, hogy azóta aktívan dolgoztam azon, hogy elvágjam magam a médiától. Nekem mindig az volt a célom, hogy a zeném miatt kérdezzenek rá arra, hogy ki vagyok, és nem a tévészereplések miatt, szóval abszolút e felé próbálok haladni, vallotta be. Persze Dénes Dávid koncertjei mellett több területen is igyekszik helytállni, ilyen például a modellkedés vagy a fodrászat. Elég sok minden van most az életemben, mint mondjuk a modellkedés. Nem vagyok profi, még legalábbis, de mindig nagyon szívesen csináltam így beugrósként, és igazából tudnám bármennyiszer, bármeddig. Persze egyértelműen a zene van első helyen, minden attól függ, de ezeket a felhajtásokat is nagyon szeretem, ami egy-egy divat bemutatóval vagy fotózással jár, mert ki tudok bontakozni, magyarázta. Hogy Dénes Dávid még mit mondott ezen kívül, elolvashatják a borsonline.hu felületen.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal. A Kansas City-ben töltött 9 idénye után új életet kezdett Kanadában Sallói Dániel, aki többek között beszélt a felhőkarcolók világáról, a klubváltás nehézségeiről, a Toronto FC ambícióiról, valamint arról is, miért nem hozza már igazán az európai folytatás. A 30 éves, 4-szeres magyar válogatott szélső arról is beszélt, hogy előző és új lakhelye között ég és föld a különbség. Kansas City-ben szép, nyugodt kertvárosi életünk volt, nyilatkozta ő. Torontóban viszont beköltöztünk a sűrűjébe, egy felhőkarcoló 57. emeletén lakunk. Ami a céljait illeti, nem kertelt. Azért futballozunk, hogy bajnokok legyünk. Egyszer én is meg akarom nyerni az MLS-t. 30 éves vagyok, remélhetőleg még van néhány jó idényem, és szeretnék olyan csapattagja lenni, amely felérhet a csúcsra. Sallói Dániel is foglalkozik tehát a portál. Interjút adott a lapnak Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója, aki Borbély Balázs vezető edző eddigi munkáját is értékelte. Nyilván labdarúgásról van szó. Komplex edzői munkát végez, és amit eddig tapasztaltunk, az megerősít bennünket abban, hogy jó döntést hoztunk. Szakmailag is jó úton járunk, ennyi idő elteltével már felismerhető a csapat játéka, látható az a stílus, melyet meg akarunk valósítani. Természetesen még sok mindent lehet és kell csiszolni, de azt érzem, a labdarúgók értik és élvezik, amit Borbély Balázs és a stáb kér tőlük. Beszélt arról is, hogy az idény elején a klub konkrét gazdasági keretet határozott meg, melyen belül kellett maradnunk, illetve amelyhez igazítanunk kellett a költségvetést. Hajnal Tamás nyilatkozatát olvashatják a sportoldalon. A hétvégi budapesti atlétikai világdöntő abszolút bajnokaként, azaz nagyköveteként hazánkba érkezett a 8-szoros olimpia és 11-szeres világbajnok, a legendás jamaikai sprinter Usain Bolt, a 100 és 200 méteres síkfutás világcsúcs tartója, és exkluzív interjút adott a lapnak. Beszélt Debrecenről, a szénsavas vízről, a világrekordjairól, hogy milyen nézőként izgulni a leláton, és három gyermekes apaként arról, hogy milyen szülő. A 100 és 200 méteres világrekordja kapcsán úgy fogalmazott, nem lát senkit, aki képes lenne ezeket megdönteni. Volt, aki közel került hozzá, például az amerikai Noah Lyles, de szerintem már neki is elszállt az esély erre, legalábbis én így gondolom, aztán majd meglátjuk, nyilatkozta tehát Bolt mindezt, és hogy még mit mondott, ez is kiderül a portáról.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
7: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50.
9: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B at Gym! Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Be at Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
10: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Be at Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
1: Reklámot hallottak.
11: Cegléd rádió. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglédia kedves Zalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső futózápor. Az északi a szelesok felé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Azon a mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden, az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. Miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója történtekre reagálva közölte, a szuverenitásvédelmi hivatal a kezdetektől útjában állt mindazon erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem megszüntetni. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás, mintegy 3000 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba. Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint a támadások elkövetői kudarcot vallottak, a demokrácia kiállta a próbát. António Costa, az Európai Tanács elnöke, arra hívta fel a figyelmet, hogy a tragédia információ megosztáshoz és közös fellépéshez vezetett a terrorizmus ellen. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia.
2: Az időjárásról.
6: A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A péntek délutánt folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, hamarosan pedig a mai nappal foglalkozok egy kicsit, azaz szeptember 11-ével. Ezért is füleljenek rám.
1: Ceglédi Rádió.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620-928-5611-es telefonszámot. Írj a cegléd@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Nem szép felem. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a Cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóce együttes gyermekműsora is fellép majd a Rölövétánc művészet és tánccsoport egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárelfogadás, családi meseműhely, fölép a Duende tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallhatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és fellép Oswald Marika is. Tehát a helyszín nagykörös, Cifrakert, a rendezvény ingyenes. 3 nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
3: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Kedves hallgatók, szeptember 11-e van, a mai napon a Teodórák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönthetik Jácint és Igor nevű ismerőseiket is. Egyébként a Teodóra görög-német eredetű név, a Teodor férfi névnői párja, jelentése Isten ajándéka. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után folytatjuk a születésnapos zenészeket, zenei évfordulókkal, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: És hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. 1984-ben Bruce Springsteen új rekordot állított fel a philadelphiai Spectrumban. Ezt öt ugyanilyen teltházas buli követte, ami egyébként akkoriban nem volt jellemző. 1996-ban David Bowie Telling Lies című dalát az interneten mutatta be, 24 órán keresztül volt elérhető. 1960-ban Nancy Sinatra és Tommy Sands házasságot kötöttek. 1964-ben George Harrison megalapította saját lemezkiadó cégét, Harry Songs néven. 1988-ban pedig ezen a napon fellépett a Metallica, mégpedig Budapesten. 1977-ben született Ludacris, azaz Chris Bridges, háromszoros Grammy-díjas amerikai rapper és színész. Az Oak Parki iskolába járt, hogy nem mondjam a nevét, mert nagyon hosszú, nagyon jó tanuló volt, bármilyen hihetetlen. A családja kamaszkorában Atlantába költözött, ebben az időben az apja mindenféle zenével ellátta, a hip-hoptól a rockig. 9 évesen kezdett rappelni, hamarosan pedig ezután elkezdte karrierjét, mint rapper, jól sikerült, ahogy mondtam, háromszoros Grammy-díjas Ludacris. Ő következik, de nem egyedül, hanem Justin Bieberrel közösen jön már is a Baby című sláger.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a Zene Naptár rovat végén. 1974-ben született Galusznéki színésznő, énekesnő, mentálhigiénés szakember és televíziós személyiség. A Klub 54 együttes tagja volt. Édesapja Galusz György klasszikus zongoraművész volt. Az általános iskolát Magyarországon, középiskoláit Japánban és Ausztráliában végezte. 2001-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 2003-ban alakult meg a Klub 54 együttes, melynek tagja lett. A Madách Színház tagja szerepelt a MediaMarkt reklámsorozatában, melynek híre szlogene: mert hülye, azért nem vagyok, amely azóta szállógévé vált a magyar köztudatban. 2012-ben részt vett az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójában, ahol a Vizi Mártonnal közösen előadott Európa egy a szívünk című dala az elődöntőből nem jutott tovább. 2020-ban megnyerte az Árarcos Énekes című zenés show műsort a Nyuszi jelmezben. Egy ideig Kapusi András menyasszonya volt 2011-től 12 éven át, a korábban lemezlovasként, majd fotográfusként dolgozó Bártfai Laurával ért párkapcsolatban, de már nem él vele párkapcsolatban, új párját pedig, azt gondolom, a bulvár hírekből nagyon jól ismerjük, a neve most nem jut eszembe, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy Galusznéki a mai napon ünnepel, ő következik az egykori Klub 54 zenekarral itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig. Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett pluszkártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd Rádió.

folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső futózápor. Az északi a szelecsok felé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.

0: Kedves hallgatók, legyek és urak, fiatalok és erők, fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Lady Gaga és Bruno Mars énekel, majd együtt tőlük szól a Die With A Smile. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
4: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Decemberig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. Harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain, közölte az EU Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex adatai szerint az év első 8 hónapjában mintegy 75 ezer esetet regisztráltak, 35%-kal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Egyedül Spanyolországot és Portugáliát érintő útvonalon mértek növekedést, ami 34%-os volt, de ebben még nincsenek benne a júliusi ceutai események, amikor több tízezre jutottak be jogosulatlanul a spanyol területre. A hónap végén lemond államfői tisztségéről Alekszandar Vučić szerb elnök, írja a Telex az N1 szerb hírportálra hivatkozva. Távozását szeptember végi amerikai útja utára ígérte. Szerbiában október 25-én előrehozott választást tartanak, amelyen Alekszandar Vučić a miniszterelnöki posztért indul. A politikus 2014 és 2017 között már vezette a szerb kormányt, 2017 óta ő a köztársasági elnök. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalom megosztó felületeken és a Hunren honlapján.
2: Az időjárásról.
8: A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, északkeleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András, folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig fontos hasznos infókkal, programajánlóval és persze alapszemlével. Hallgassanak rám!
1: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
0: Reklám.

0: Képlet. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 11-től 13-áig ismét megtelik élettel a nagykőrösi cifrakert. Érkeznek a nagykőrösi aranynapok, ahol koncertek, hagyományőrző és családi programok, valamint táncos produkciók várják a közönséget. Csak egy pár programot, koncertet emelnék ki. Szeptember 11-én pénteken lesz majd Zséda élő koncert, Vastag Csaba is fellép csak úgy, mint Nagy Bogi, ja majd Erős és Piggy Boy, DJ Smithen és a Beatmakers. Szeptember 12-én szombaton lesz hagyományőrző felvonulás a belvárostól a Cifrakertig Sasvári Sándor vezetésével. Közös szavalás ezután Arany János emlékére, Sasvári Sándor és Sasvári Léna műsorát láthatják egészen pontosan. Lóca együttes gyermekműsora is, fellép majd a Rörövétánc művészet és tánccsoport egyesület, és láthatjuk, hallatjuk majd a Megasztár egy korábbi győztesét, Gudics Mátét. Szeptember 13-án lesz polgárelfogadás, családi meseműhely, fölép a Duende tánciskola, lesz majd hip-hop tánc bemutató, Uppic Barbit is hallatjuk, láthatjuk majd, a nagykörösiek nagykörösért díjátadó ünnepségnek is részvevői lehetünk, és fellép Oswald Marika is. Tehát a helyszín Nagykörös, Cifrakert, a rendezvény ingyenes. 3 nap zene, hagyomány, családi program és szórakozás, érdemes már most beírni a naptárban. Tehát a dátum szeptember 11-től 13-áig. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgiaposta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak. programoknak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Meglepő fordulat következett be Kárpáti Rebeka életében. A színésznő egy időre biztosan búcsút int az ígéretes színházi karriernek, amit az elmúlt években újraépített. Bár nagy sikerrel játszott a Legény búcsú és az Aranylakodalom című darabokban, Rebeka a közeljövőben többet mégsem lép fel a játékszínben. A Blik megtudta, a döntés hátterében az áll, hogy külföldre költözik az új párjával, és beindítanak egy vállalkozást. Bank Tamást, a játékszín igazgatóját lesújtotta a hír, de természetesen ezután is jó szívvel gondol Rebekára. Sajnos igaz a hír, Rebekától egy időre el kellett búcsúznunk. Jelezte nekem, hogy az élete megváltozott, nagyon sokat lesz külföldön, így a továbbiakban nem tudja vállalni a szereplést a Legény búcsúban és az Aranylakodalom című darabban. Szeretne kicsit eltávolodni a színháztól. Teljesen megértem a döntését, azonban nagyon sajnálom, hogy így alakult. Nagyon kedvelem őt, rendkívül jó színésznőnek tartom, éppen ezért bármikor szívesen visszavárom a színházba, mondta a játékszín igazgatója. Hogy hol folytatja az életét Rebeka, arról egy neve elhallgatását kérő ismerős árulta el. Rebeka és párja Balira költöznek, s az év nagy részében ott is élnek majd. Úgy tudom, egy közös vállalkozás indítását tervezik kint, ami feltehetően ingatlan fejlesztéshez kötődik. Rebeka jövőben elsősorban erre fókuszál, és onnan koordinálja az itthoni életét is, árulta el az Informátor. Természetesen kerestük Rebekát, írja a blik.hu is a változásokkal kapcsolatban, ám nem sikerült elérnünk. Mint ismert, Rebekára az idén talált rá a szerelem, az új párja az üzletember Bernát Roland mellett. Augusztusban a színésznő már büszkén posztolt a romantikus horvátországi nyaralásukról, s a kapcsolatuk láthatóan rövid idő alatt igen komolyra fordult. Az online üzleti akadémiát is vezető Roland a nagykövetői bázisú TikTok profilján rendszeresen oszt meg videókat, melyekben üzleti, befektetési és tartalomgyártási tanácsokat is ad. A feltöltött videóiból az is kiderül, hogy rengeteget utazik, így nem csoda, hogy a közös jövőjüket külföldön képzelik el, és együtt vágnak bele az ismeretlen kalandba. Kárpáti Rebekával és párjával is foglalkozik a blik.hu felület.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: Cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a blik.hu oldalon folytatjuk a lapszemlét. A Pilisszentléleki lakosok egy része összefogott, hogy megmentsék a Mi kis falunk című népszerű televíziós sorozat helyszínét. A településen 137-en írták alá azt a petíciót, melyben kérik, hogy a produkció forgatása továbbra is a faluban maradhasson. Az ügy előzménye, hogy az esztergomi önkormányzat jelezte, az idei év után valószínűleg nem engedélyezik a közterületi forgatásokat, miközben más magyar falvak is szívesen fogadnák a sorozatot. A Mi kis falunk, amely Pilisszentlélek utcáit és épületeit használja díszletként, az elmúlt években nem csak a nézők körében vált rendkívül népszerűvé, hanem a település életére is jelentős hatással volt. A sorozat forgatása turisztikai vonzerőt jelentett a falunak, sokan érkeztek ide, hogy személyesen is megnézzék a képernyőről ismert helyszíneket, ugyanakkor a forgatások nem mindenki számára jelentettek előnyt. Úgy tudni, egyes helyiek panaszkodtak a zajra, a forgalomra és a közterületek korlátozott használatára. Az önkormányzat döntése mögött valószínűleg ezek a feszültségek is állhatnak, bár hivatalosan nem indokolták meg részletesen a forgatások tervezett áthelyezését. A petíció aláírói szerint

0: kocsma környékén szomszédok őket abszolút nem befolyásolja. A polgármesteri hivatal környékén sem. Most nagyjából körülbelül 300 ember lakik itt, de szerintem már bőven kevesebb. Mutatta a petíciót egy ott lakó, majd egy másik lakos is megszólalt arról, milyen együtt élni a produkcióval. Tök jó, amióta itt vannak, szerintem megszoktuk, legalább van itt néha a faluban valami. Régen azt akarták, hogy legyen turizmus, na most itt a turizmus. Akkor mi a gond? Tette fel a kérdést egy ott élő. Természetesen Pilis Szentlélekkel és a sorozattal a Mi kis falunkkal még ennél is részletesebben foglalkozik a blik.hu felület.
1: Következzen egy friss dal!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak 4 keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a 2 kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. 92.5.

0: folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső, futózápor. Az északi a szelet sok felé élénk, észak-keleten erős lökések kísérhetik. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, mára ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, utána pedig érkezik Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz!
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések az Egyesült Államokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP a bejelentésre úgy reagált, a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás, mintegy 3000 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terror támadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök felidézte az áldozatok történeteit és úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Meghalt Astrid norvég hercegnő két nappal testvére Harald király temetése után. A hercegnő még részt vett öccse búcsúztatásán. 8. Hákon norvég király méltatásában azt írta, Astrid egész életében meleg szívvel és kötelességtudóan képviselte a királyi házat. A norvég hercegnő 94 éves volt.
1: Az időjárásról.
5: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a péntek esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk hát, mivel készültem önöknek. Mivel péntek van, jöhet Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk. A 143. részhez fogunk ma elérkezni. Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgetünk szokás szerint nagyon jó kis nemzetközi kapcsolatokról, és egy gyönyörű elismerésről is szó esik majd, mindenről részletesen a mai első interjúban, ebben az órában. A következő órában pedig visszatekintünk majd az előző hétre rendőri szempontból. Karasz Csaba fogja elmondani majd, hogy a múlt héten mennyi dolguk volt a rendőröknek, bizony igen tanulságos esetek is lesznek majd ezek között. Közben előtte, utána pedig szokás szerint szólnak majd a jó kis muzsikák. Ed Sheerannel és a Sapphire című nótával kezdtünk, ez egy elég friss 2025-ös felvétel. Most visszaugrunk 2011-be, és jön a Gringo Star Télen, nyáron, nyár című dala, és utána pedig a mai első beszélgetésünk, ami tehát nem más, mint a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része lesz. Remélem, a következő két órát együtt töltjük itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A települések fejlesztése, vagy egyáltalán karbantartása bizony minden országban komoly feladatot ad a megfelelő szakembereknek. Itt mi nálunk azért itt van szerencsére a Településfejlesztési Szövetség, amelynek elnöke Szebeni Dávid ceglédi legényként állja a sarat a nemzetközi fronton is. Budapesten zajlódott nemrégiben egy nemzetközi konferencia, úgyhogy erről lesz szó, meg egy gyönyörű elismerésről is a következő percekben. Jöjjön tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk a aktuális része.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk 143. része. Most is természetesen a Településfejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal fogok beszélgetni nagyon sok érdekes dologról. Szervusz, köszöntelek itt nálunk.
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy újra Cegléden lehetek, mert nemrég még a héten az irodámban aludtam, olyan sűrű volt a hét Budapesten.
1: Igen, hát Budapesten sok minden történt most, és sokféle nációval találkoztam. Mondhatni. Hát gondolom településfejlesztésben jártas szakemberek voltak valamennyien. Itt görögöket, belgákat, bolgárokat is említettél. Mi is volt ez tulajdonképpen? Egy konkrét nagy találkozó?
2: Emlékszel talán, hogy benne vagyok Athénnak egy projektjében.
1: Igen, meséltél erről valóban.
2: A város zöldítést, a víznek a kezelését, helyben
1: nagyon
2: tartását,
1: fontos, igen.
2: Illetve a villámárvizek kezelését szolgálja így egyben. Ebben a projektben vannak különböző partnerek, és megosztják egymással a tapasztalataikat, és amit Athénban kipróbálnak, azt kisebb léptékben különböző elemeit megvalósítják ezek a partnerek. És az egyik partner az Budapest 18. kerülete, régi együttműködésünk van már velük, mint Településfejlesztési Szövetség.
1: Tényleg,
2: is.
1: Erről is beszéltünk már, igen.
2: Cegléthez legközelebb eső kerület gyakorlatilag.
1: Jogos, igen.
2: A Budapest keleti kapuja. Ezen kívül ebben a projektben benne van még Belgium Borrozelare, no, városa, illetve Bulgáriából Szófia, ezt talán többen ismerik a hallgatók közül. Úgyhogy ez a csapat gyűlt össze ezúttal most Budapesten.
1: Hú, és mi volt a fő téma most akkor? Volt egy kiemelt fő téma, vagy mindennel is foglalkoztatok?
2: Ez egy olyan tereplátogatás volt, ahol elsősorban a Budapest 18. kerületében felmerülő problémákra kerestük a választ, nyilvánvalóan fókuszáltan, illetve ottani jó példákat is meg tudtunk osztani a látogatókkal, hogy ott hogy oldottuk meg. Most amire koncentráltunk, az a lakótelepi rész volt, azért a 18. kerület két markánsan eltérő karaktert ötvöz így a település építészetben. Igen, lehet, hogy emlékezhetsz rá még elmesélésekből, hogy ez gyakorlatilag ugye régen falu volt, két falu.
1: Igen.
2: Egyébként, Szent Imre és Szent Lőrinc. Ezeket egyesítették annak idején, amikor a Nagy Budapest létrejött,
1: van,
2: 1950-ben, és utána még megkezdődtek ezek a házgyári építkezések is. Tehát a 18. kerület egy jelentős részén lakótelepeket látsz, tudod, a magas paneleket.
1: Úgy van, igen. De van családi házas övezete is.
2: Így van, és van egy olyan, ami meg olyan, mintha vidéken járnál, tehát ezt a kettő karaktert ötvözi, de most, amire koncentráltunk, az a Havanna lakótelep volt.
1: Igen.
2: Erről hallhattál.
1: Híres,
2: ez, igen, így van, ez egy átalakulóban lévő lakótelep, és egészen más már az ott lakók összetétele, mint régen, mondjuk akár a 90-es években. Nagyon szép közösségi kertek vannak, például a lakók paradicsomokat termesztenek például. Ezt is megnézték, nagyon jó kis pavilonok vannak.
1: Paradicsomi állapotok vannak.
2: így van, és ott igen. El vannak, mozognak, termelnek egy kis zöldséget. Az önkormányzat segít, megcsinálja a kialakítását ennek, és utána pedig ezek a magas ágyások bérelhetők egy körülbelül évi 20 000 forintért. Persze nem csak a magas ágyásokat bérlik, hanem az eszközöket, amiket az önkormányzat oda visz,
1: akár, ugye
2: az öntözés, tehát minden benne van. Ez egy közösségi elfoglaltság. De nem csak már kéz dolgokat néztünk meg, hanem közösen ötleteltünk a külföldi kollégákkal, és egyébként végig jött velünk Athén klíma alkalmazkodásért felelős alpolgármester Péterre is, Nikosz barátunk. Úgyhogy együtt ötleteltünk, hogy bizonyos részeken, ilyen alulhasznosított, kisült füves területen például mit lehetne kezdeni, milyen koncepciók vannak, hogyan kérdezték meg a lakosságot, a 18. kerületi önkormányzat arról, hogy mit szeretnének ott a környéken. De elmentünk például a Bókai kertbe is, ami szintén azért átalakulás előtt áll. Ebben is közösen ötleteltünk. A Bókai kert a környező területeivel együtt körülbelül 16 hektáros zöld terület. Hát ugye a budapesti kerületek közül az egyik legszerencsésebb, ha azt nézzük, hogy egy lakosra mekkora zöld terület jut, az pont a 18. az terület. Egyrészt például a Bókai kert, másrészt a Kossuth tér, és nagyon nagy rész pedig a Halmi erdő miatt. Tehát azért ez Pestnek, Dél-Pestnek egy ilyen tüdeje is gyakorlatilag. Igen, ez a 18. kerület. És hát oda kell rá figyelni, főleg a klímaváltozásban. Ahogy az aténi alpolgármesterrel beszélgettünk, mondta, hogy számára megdöbbentőek voltak itt a budapesti állapotok. Ő 10-20 éve nem gondolta volna, hogy például Budapesten öntözésre lesz szükség a parkokban.
1: Hát bizony, mi se gondoltuk.
2: Így van, most pedig úgy néznek ki a parkok, mint amit egyébként Aténban látunk tavasszal, illetve tavasz végén, és inkább nyáron. Tehát ugye ott is most már nyár elejére, nyár közepére kisül minden.
1: Hát sajnos,
2: a fák, amiknek mélyre nyúlnak a gyökerei, azok még bírják.
1: Tartják magukat, igen.
2: De borzasztó nehéz egyébként fenntartani a parkokat, és ezt látjuk ugye mindenhol. Ha egyébként Cegléden körbenézünk, itt is ezt látjuk.
1: Ez
2: nem egy kiugró állapot, de ha valaki megnézi például a Gubadi parkot, ahol ugye az elmúlt évben, ha jól emlékszem, történt kísérleti jelleggel az öntözőrendszernek a kiépítése, nyilván a Gubadi park sokkal jobban néz ki. Ennek ellenére a jelenlegi klimatikus viszonyok között sajnos az embereknek el kell gondolkozni azon, hogy a gyep felületek nem fenntarthatók. Magyarország a zöld felületeivel soha nem lesz ott, mint mondjuk Ausztria most
1: például,
2: még, ahol több az eső, például ugye nyilván, a hegyvidékek miatt. Nem tudjuk fenntartani gazdaságosan a gyep felületeket. Ezt ugye nyilván egy önkormányzat nem feltétlenül mondja ki, egy városüzemeltetési cég akárhol az országban nem feltétlenül mondja ki, bár sok helyen már próbálják a lakosokat felkészíteni, kisebb oktatóanyagokat közzétenni. Ilyen Szeged is például, amiről gyakran beszélgettünk már.
1: Igen. Hát sajnos ez a klímaváltozás ilyen, és úgy néz ki, hogy jó pár évig ezzel együtt kell élnünk most.
2: Mi életünkben biztos, és sajnos könnyebb nem lesz, alkalmazkodnunk kell megtanulni.
1: Kell alkalmazkodni, így van.
2: És nagy erőfeszítésekkel mondjuk az unokáknak esetleg jobbá tudjuk tenni.
1: Meg hát, ha addig is a klíma változik majd, mire az unokák fölnőnek.
2: Igen, de ehhez nagy erőfeszítések kellene az emberiség részéről, ezt
1: kellenek.
2: Tudjuk.
1: Gyakoriak az ilyen találkozók, vagy azért ritkaságnak számítanak?
2: Számomra viszonylag gyakoriak, meg akik mondjuk benne vannak ebben a nemzetközi szakértői hálózatban. Például a spanyol szakértő, aki itt volt, mert volt egy a finanszírozó szervezettől, ez egy közvetlen Európai Uniós szervezet, ami finanszírozza ezeket. Egy spanyol szakértő, neki 5 ilyen projektje van, és szinte egész évben utazik hol ide, hol oda, de én is fogok menni például Finnországba tapasztalatcserére egyébként. Ez majd a következő hónapban lesz esetékes.
1: A kedves rokonokhoz.
2: Így van, úgyhogy ezek viszonylag most már gyakoriak, mert hogy nem nagyon lehet így elszigetelten mindenhol úton megpróbálni kitalálni egyedül, hogy mi a jó. Tehát itt azért nem csak a város táblán kell túllátni, hanem az ország határon túl is.
1: Igen.
2: Ha még megengeded, nem tudom, ha van még egy-két percem.
1: Oké, óra indul.
2: Rendben. Csak két példát mondanék. Belgiumban, Rozelárban volt egy olyan projekt, most be is mutatták nekünk, hogy egy nagy korábbi parkolót alakítottak át parkká. Tehát autók el, a nagy rész az autóknak el, a burkolt felületeket feltörték, és helyette park lett. De nem kell feltétlenül a nyugat-európai országokra ránézni. Nézzünk el Szófiába. Ott nekem nagyon tetszik, hogy van egy olyan koncepciójuk, aminek a megvalósítása most indul. Egy zöld gyűrű a városon belül, amit úgy hívnak mostanában, hogy lineáris, vagy ilyen vonalas parkok, hogy nem egy nagy négyzet alakú, vagy tégla nap alakú parkot kell elképzelni, hanem mondjuk vannak ott ilyen kisebb patakok egyébként Szófiában, és körkörösen, tehát így mondjuk a városmag körül kialakítanak egy zöld folyosót parkokból, nem annyira igen, nagyon széles, de mégis jó ilyen rekreációs, pihenős terület, és ezt tudja egy kicsit hűteni a klímát, igen, meg jobb hatással van az emberekre.
3: Nagyon jó.
2: De óriási panellakótelepek is vannak hát azért. Persze. Szófiában, tudod, szocialista építészet volt ott is, de időnként nagyon kis ötletes dolgokat találnak ki, akár közösségi területeket, egy önkormányzati terület igen, udvarán, vagy éppen egy mini amfiteátrumot, képzelj el ilyen 16 emeletes panelek közötti zöld felületen. Nagyon ötletes.
3: Ez nagyon jó. Egyébként Cegléden is látni egy-két szép példát, a betonházak között is olyan szép kis kerteket ápolnak az ott lakók, hogy
2: itt
3: csuda.
2: Van. Igen. Ez az első lépés, nagyon jó példaként tudom mondani a Csoki házat, ahol az ott lakó hölgyek és kisebb részben urak egy elkötelezett csoportja gyönyörű kertet tart fönt, vagy akár ott a Fáji lakótelepen is, ha valaki elsétál a Köztársaság utcán, nagyon szép kis kerteket tud
3: vannak,
2: látni.
3: Vannak itt is, és időnk pedig nagyon kevés, pedig egy nagy gratulációval még tartozom, hiszen egy nagyon szép elismerést vehettél át Szegeden, a Szegedi Tudomány Egyetemen, ez a bizonyos mecénás díj, amit átvehettél, ezt maga a Településfejlesztési Szövetség kapta, vagy te személyesen?
2: Itt pontosítanom kell, ugyanis ezt a díjat elsősorban a legelső cégem, az Enravel Kft. Kapta.
3: Aha.
2: Azért, mert majdnem egy évtizede szorosan együttműködik a Szegedi Tudományegyetemmel, és segítjük az ifjú hallgatókat abban, hogy gyakorlatot szerezzenek, tehát valódi
3: fontos,
2: önkormányzati projektekbe vonjuk be őket, ezen kívül pedig nyújtunk mentorálást is, ez együttműködésben a Településfejlesztési Szövetséggel, sőt, még vendégelőadásokat is vállalunk gyakorlatilag jótékonysági alapon. Most is volt egy ilyen műhely munka, amit a kollégáink tartanak, és még egy pontosítást kell tennem, ezt üzlettársam és ügyvezetőnk Kis Gábor Ferenc vette át, már csak azért is, mert én a vasúti szolgáltatás miatt nem értem oda a szenátusi díszülésre, egy ilyen körülbelül 40 perces késés után, úgyhogy engem aztán lefotóztak a Szegedi Tudományegyetem épülete előtt.
3: Na hát ez is valami, de minden esetre, tehát ott lett volna a helyed neked is természetesen. Hát ezt a díjat gondolom azért nem naponta osztogatják úgy mindenkinek.
2: Nem, képzeld el, hogy ezt évente egyszer adják át egyetlen egy szervezetnek, vagy éppen lehet, hogy magánszemélynek is, úgyhogy ez a Szegedi Tudomány Egyetemért mecénás díjat 2026-ban egy ceglédi székhelyű cég kapta.
3: Fú, hát szívből gratulálunk ehhez, és akkor további jó munkát, és akkor irány Finnország most legközelebb?
2: Igen, de addig azért még bőven találkozunk.
3: Addig még találkozunk, és biztos, hogy lesznek akkor is témáink, hiszen mindig is adódtak eddig is, itt a Fejlesztés Terhe mellett című sorozatunkban, amelynek ez volt a 143. része. Szebeni Dávid, köszönöm szépen, hogy eljöttél a díjhoz, még egyszer gratulálok, és akkor további jó munkálkodást mindannyiunk örömére.
2: Nagyon köszönjük, innen az Ugyerbe megyünk.
3: Hajrá!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
3: A péntek esti beszélgetős műsor első órája végéhez közeledik, még egy magyar dalocska idefér. Ez legyen a Halott pénz gyerekek című 2026-os friss felvétele. Ezzel veszünk búcsút tehát ettől az órától, aztán jön a következő. Gyerekekről egyébként lesz szó a rendőrségi műsorban is. A következő órában tehát Karasz Csabától megtudhatjuk, hogy a múlt héten mennyi és miféle dolguk volt a rendőröknek. Töltsük együtt a következő 60 percet is.

0: szárnya. Hírek a Ceglin
1: Rádióban. Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések az Egyesült Államokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármesterei is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű, vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Harry Styles, és friss 2026-os dala az American Girls, azaz amerikai lányok, róluk énekelt tehát Harry. Most nem sokára, Dr. Béres felvétele után pedig jön majd a mai második beszélgetésünk, a rendőrségi hírek, az elmúlt hét rendőrségi híreinek összefoglalója. Dr. Béres a Fekete vonat és a Halott pénz együtt a Hol van az a lány című feldolgozást fogja játszani még 2018-ból. Utána pedig jön a beszélgetés.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Dr. Béresék felvétele után pedig lássuk tehát, hogy mennyi és miféle dolguk volt a rendőröknek a múlt héten. Hát bizony akadt dolguk a bűnügyi kollégáknak is, meg a közlekedésieknek is. Ezeket a tényeket és ezek tapasztalatait foglalja össze Karasz Csaba a következő percekben. Úgyhogy menjünk tovább most ezzel az interjúval.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mennyi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csaba fogja nekünk elmondani a legfontosabb információkat a ceglédi rendőrkapitányságról, itt a telefonon a túlsó végéről. Szervusz Csaba, köszöntelek most is innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
2: Szervusz Gábor, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Hát nézzük, mennyire volt mozgalmas ez a hét, mármint az előző hét. Kezdjük a bűncselekményekkel. Ilyen szempontból mennyit kellett dolgozni a kollégáknak?
2: Volt bőven munkánk, tehát volt mit csinálni, viszont így gyorsan elsőre el is mondanám, hogy van egyfajta tendencia, ami talán nem mindig jó. Tehát amikor történik egy esemény egy állampolgára, akkor nagyon sok esetben például nem a rendőrhatóságot, nem a nyomozószerveket értesítik, hanem rögtön kiírja a Facebookra, hogy mi történt vele.
1: Igen.
2: Általában, amikor kiraknak a Facebookra egy-egy történetet, azt is hozzá kell tennem, hogy az a legtöbb esetben nem felel meg a valóságnak. Tehát nem olyan, tehát egy súlyos bűncselekménnyel például egy állampolgár másképp éli meg, hogyha őtől ellopnak valamit, legtöbbször azt, hogy őt kirabolták. Most a rablás az egy nagyon súlyos bűncselekmény.
1: Bizony.
2: A Facebookon megjelenik egy ilyen közlemény, hogy hát őt itt meg itt kirabolták, mert ez meg ez történt, és aztán utána, amikor beindul a gépezetés, elkezdik a nyomozás, és mennek a kollégák, és kameraelemzés, meg tanúkutatás, hát kiderül, hogy nem minden úgy történik, mint ahogy elsőre kinéz a Facebook beírás alapján. Na, csak egy Facebook közlemény,
1: igen.
2: Viszont arra már tökéletesen alkalmas, hogy sok tízezer ember meglássa, megossza, szörnyűködjenek, kialakul egy vélemény, ami egy hibás közleményből alakul.
1: Pontosan erről egyébként beszéltünk Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkban Bálint Bóta Júliával is, hogy ez az esemény egyre gyakrabban megtörténik, és sajnos ugye ez rossz fényt vethet a rendőrségre is, pedig
2: tehet róla. Mert utána majd minden magyar állampolgára elmutató, hogy ők nem csak a focihoz szakértők, hanem akkor a rendészeti ismeretekben is mindent nagyon is jól tud. És azt elmondják, hogy a rendőr éppen miért ilyen, miért olyan, mire való, mit kell velük csinálni. Maga az ügy nem megy ezzel előrébb,
1: hát nem.
2: És utána egy nagyon sok információ kering fönt, és itt jönnek a fals információ tanúk, amikor már utána a tanút hallgatunk ki, nem azt mondja el, amit ő valóban észlelt és tapasztalt, hanem azt, amit olvasott az interneten,
1: pontosan.
2: Ami meg nem biztos, hogy megfelel a valóságnak. Úgyhogy talán kérhetünk ilyet, hogy nem ezzel kell kezdeni, hogy rögtön az interneten megosztani és mindenkinek a tudomására hozni, hogy szerintük mi történt, hanem először a rendőrséget kell felkeresni, és majd utána, hogyha megtörtént a nyomozás, és mindenféleképpen úgy érzi, hogy ezt nem tudja magába tartani, és mindenről ki kell írni a Facebookra, akkor úgy tegye, hogy az egyrészt becsületet sértődne legyen,
1: igen.
2: Másrészt pedig ne legyen alkalmas arra, hogy félrevezessen sok-sok embert, mert utána már ez így maradt. Tehát
1: persze.
2: Egy példa, igen, ha valakivel kapcsolatban bejött, hogy a kabátlopó, és kiderül, hogy közben volt hozzá, ott se volt, évek múlva is az lesz rajta majd a bélyeg, hogy jó, az a kabátlopó ember.
1: Igen, valami kabátlopási ügybe kell.
2: Valami kabátlopás, pontosan, bár igen, nem igen. Történt semmi, de ez így marad meg.
1: Igen.
2: Ugyanakkor térjünk vissza a valódi bűncselekményekre. Van nálunk folyamatban egy csalássorozat, online csalássorozat, hiszen annyit beszéltünk már az online
1: bizony.
2: Csalásokról. Ez az a fajta, amikor az elkövető már cégeket is hoz létre, és ilyen kamu fiktív cégekkel tud más embereket, vagy akár más cégeket is becsapni. És ez az mi elkövetőnk, ez széles tárházzal rendelkezett, tehát árut nagy mennyiségben cukrot, étolajat, cipőt, de volt, hogy megrendelt légkondicionál eszközöket nagy mennyiségben, több millió fontos tételbe, azt meg egyszer nem fizette ki, tehát gyakorlatilag ő mindent csinált, és több 10 milliós kárt okozott, és júliusban volt az utolsó ilyen bűncselekmény elkövetése, már tart a nyomozás, és még menet közben ő azért miért követett különböző ilyen csalásokat. Felkutattuk először az általa elmondott lakcímen, ami nem Cegléd, hanem tőlünk jóval messzebb levő lakcímről beszélünk, nem volt, kiderült, hogy már régóta elköltözött, nem tudtuk, hogy hol van a mostani lakóhelye, viszont sikerült becserkésztünk, és a múlt héten, szerdai napon őrizetbe is vettük ezt a notorikus csalót, majd a beszerzett bizonyítékok alapján a ügyészség indítványozta a letartóztatását, és pénteken a Budakörnyéki Jánosi Bíróság el is rendelte, úgyhogy remélhetőleg most már a börtönből nem fog tudni különböző csalásokat elkövetni. Bízunk benne, hogy így is marad. Illetve amikor megpróbáltuk elszámoltatni, akkor elmondta, hogy hát ő inkább szeretne írásban vallomást tenni, és nem kíván velünk beszélni. Börtönben erre is lehetősége van, hiszen hát az könyvek között meg tudja írni a vallomását. Meglátjuk, hogy ezt ugye, milyen gyorsan tudjuk most már így befejezni, hiszen minden adott hozzá megvan az emberünk is. Több tízer emberi csalásról van szó, és remélhetőleg ennek az ügynek is pontot tudtunk tenni így a végére.
1: Jaj, de jó. Hát igen, az online térben észnél kell lenni. Hát van, amikor a rendőrségnek adják ki magukat egyesek, és akkor persze mindenki azt mondja, hogy hát akkor minden rendben, akkor együtt fogok működni, és aztán a végén akár több millió forintja is bánhatja ezt.
2: Mindent kitalálnak az emberek, tehát mindent, az unokázós csalóktól kezdve, igen, az áruvásárlással kapcsolatos csalásokig, minden. Tehát észnél kell lenni, és nagyon, tehát ha elmondtuk a legelején azt, hogy kételkedve kell elfogadni az online térben megjelenő információkat, akkor ugyanígy igaz ez bármilyen hirdetésre, vagy bármilyen kapcsolatfelvételre. Ez az online tér, ez nagy szabadságot biztosít az elkövetők számára.
1: Sajnos
2: az állampolgárok erre nincsenek felkészülve. Hajlamos mindenki elhinni azt, amit az online térben olvas, vagy hall, vagy lát. Pedig nagy része, ennyugodtan elmutatom, hiszen mi ezt tapasztaljuk, nagy része nem úgy történik, ahogy az le van írva.
1: Igen, igen. Kábítószer fronton mennyire voltak nagy csaták most a múlt héten?
2: Mindig van. A héten is volt több olyan fogás, amikor a gépjármű vezetővel szemben derült ki, hogy kábítószert fogyasztott. Telepi napi pont intézkedtünk kábítószerfogyasztóval kapcsolatban. Előtte való nap szintén volt este kábítószerfogyasztóval kapcsolatban intézkedés. Haladunk a Lenini úton a régi mondás szerint, úgyhogy remélhetőleg mondom szeptember hónapban már azért arról is be tudunk majd számolni, hogy az azok alapján eljutottunk kábítószer, egyes kábítószer kereskedőkig is, de azt majd szeptember végén majd elmondjuk.
1: Jó, jó, legyen úgy. És ha már itt a gépkocsik szóba kerültek, nézzük a közlekedési helyzetet. Múlt héten 6 balesetről kellett beszámolnunk, most valamivel kevesebb, 4 baleset, és hát szerencsére most is elmondhatjuk, hogy súlyos sérülés nem történt az útjainkon, ugye?
2: Így van, volt sérült, de csak könnyű sérülés keletkezett, szerencsére súlyos, vagy annál súlyosabb, akár halál nem. Azt el kell mondanom, hogy a 4 balesetből 2 esetben anyagi káros sérülés volt. Itt mind a 2 esetben személygépkocsik ütköztek egymással, de általában a figyelmetlenség, vagy mi akár más? A közlekedési szabályok egyértelműen be nem tartása az oka annak, hogy az autók ütköznek. Ugyanakkor a másik 2 esetben ott egy-egy személy megsérült, mind a 2 esetben a személygépkocsi ütött el vagy egy gyalogost, vagy a másik esetben egy kerékpárost. Aha. Itt is a figyelmetlenség, vagy a közúti jelzőtábla utasításnak az egyértelműben nem tartása volt a baleset oka, vagy illetve a gyalogos esetében, ott pedig az időjárási viszonylag nem megfelelő vezetés volt az, ami okozta a balesetet. Hát megint elmondhatjuk, mint mindig, minden egyes héten, hogy kellő figyelemmel, odafigyeléssel és a szabályok betartásával ezeket a baleseteket mind el lehetett volna kerülni.
1: Bizony.
2: Hiszen mindegyiknél a baleset oka egyértelmű figyelmetlenség, vagy tudatosan a szabály be nem tartása.
1: Igen.
2: És ezek így megelőzhetőek lennének.
1: Pontosan. Ugye most már van egy kis tapasztalat a tanévkezdéssel is, és hát ez mit mutat? Azért egy hét már jól eltelt, több mint egy hét. Kezdik megszokni az emberek, hogy reggel és kora délután egy picit megbolondul a város?
2: Talán igen. Hát most már reggel a kollégáim arról számoltak be, hogy reggel már nem kell annyit beavatkozni a közlekedésbe, attól függetlenül ott vannak, figyelnek, tehát kezdik az állampolgárok is ezt a fajta ritmust felvenni. Ez nagyon jó, mert utána már ezzel nincsen probléma, hiszen éveken keresztül ez így működött.
1: Igen.
2: Délután is viszonylagos türelemmel viselik azt, hogy többet kell várni, nagyobb a sor. Például a tennapi napon is a Rákóczi út Széchenyi kereszteződésébe, itt azért hatalmas forgalommal föltorlódtak a járvék, de mindenki szépen várt, hogy majd csak sorra kerül. Ha ott vannak a kollégáink a helyszín közelében, és látják, hogy be kell avatkozni, akkor természetesen karos rendőri irányítással beavatkoznak, és segítik, hogy zökkenőmentesen lemenjen ez a nagyobb forgalom. A nap többi részében viszont általában nyugalom van, tehát nincs ilyen probléma.
1: Igen, ne is nagyon legyen, hál' Istennek. No, hát akkor maradjunk most ennyiben. Ez volt az elmúlt hét legfontosabb eseményeinek összefoglalója rendőri szempontból.
3: Természetesen a következő héten innen folytatjuk, megnézzük, hogy ez a hét vajon mennyi munkát ad majd rendőreinknek. Karasz Csabának nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor találkozunk legközelebb is. Szervusz Csaba!
2: Én Gábor, szervusz, viszont hallás!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Már csak egyetlen dalocskára van idő itt a péntek esti beszélgetős műsor végén. Ez a dal pedig legyen Zola felvétele 2025-ből, a Sehova se passzolok című nóta. Hát most már én se passzolok ebbe a műsorba lassacskán, de a következő órában már itt lesz önökkel Vörös Nándi és a Cegléd hangja című műsor, ezért is már érdemes lesz itt maradni a 92.5-ön. További nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen mai és egyben egész heti kitüntető figyelmüket. Most a hétvégén, majd szombaton és vasárnap természetesen a hétvégi válogató műsorunkban hangban azért találkozhatunk, és aztán majd úgy igaziból pedig valószínűleg hétfőn, legalábbis az eddigi tervek szerint. Nos, Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, találkozzunk legközelebb is, addig is minden jót, viszont hallásra!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki a

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Holnaptól sok napsütésre számíthatunk. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Meghalt Astrid, norvég hercegnő. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzin hiányhoz vezetne. Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök felidézte az áldozatok történeteit és úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Meghalt Astrid, norvég hercegnő 2 nappal testvére Harald király temetése után. A hercegnő még részt vett öccse búcsúztatásán. 8. Hókon norvég király méltatásában azt írta, Astrid egész életében meleg szívvel és kötelességtudóan képviselte a királyi házat. A norvég hercegnő 94 éves volt.
1: Az időjárásról.
4: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött a kicsit furcsa hangú Vörös Nandi, de senki ne aggódjon, attól még jön a Ceglét hangja, a műsor, amelyben önök válaszolhatnak az általam feltett kérdésre, persze, hogyha van kedvük, a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglédradio.hu e-mail címre. Egy ismerős témával jövünk ma is. Tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Itt ugye olyan dolgokra gondolunk, mi is a pillangó hatás, mikor egy apró dolog történik, aztán abból lesz egy nagyobb dolog, és végül egy akár egy egész életre szóló dolog kerekedik ki ebből az apróságból, ami egy ponton elindult. Tehát tulajdonképpen a példa úgy mutatja, hogy a pillangó valahol meglibbenti a szárnyát, és abból a föld másik felén meg hurrikán kerekedik. Tehát egy apró mozdulatból, egy apró mozzanatból egészen nagy dolog sül ki. Többször elővettük már ezt a kérdést, azt hiszem ez a harmadik alkalom, de még mindig maradtak bent maradt válaszaink, és természetesen újak is érkezhetnek a műsor alatt, úgyhogy ha van ilyen sztoriuk, küldjék el nekünk bátran. Egy régi történettel, még az előző adásban bent maradt üzenettel kezdünk. Pécset jártam egyetemre annó, de felesleges szakra jártam, úgyhogy ott hagytam. Konkrétan a napra is emlékszem, amikor elhatároztam, hogy nem megyek vissza, pedig már majdnem 10 éve volt. A szüleim, főleg apám, sokat rágta a fülemet, amiért nem fejeztem be, de én elkezdtem egy másik szakot a városban, ahol később megismertem a barátomat, akivel azóta is együtt vagyunk, ennek lassan már 7,5 éve. Ha ő nem lenne, lehet én se lennék, mert apám annyira kicsinált annó lelkileg. Sokszor durva belegondolni, hogy ha annó ráhallgatok és maradok a fenekemen, befejezem az egyetemet, akkor nem ismerném a barátomat, és teljesen más életem lenne, írja nekünk Anna. Hasonló sztori a következő. Elmentem egy szaktársam szülinapjára, pedig semmi kedvem nem volt. Valahogy még bulizni is eljutottunk, egyszer csak odakeveredett egy srác meg pár haverja. Egy idő után mindenki hazament, mi meg pont egyfelé laktunk. Elkísért a kollégiumig, de még nem volt kedvem aludni, így hazakísértem, de akkor meg az volt a gáz, hogy megint haza kell kísérnie, szóval végül nála aludtam, persze nem történt semmi. Másnap reggel siettem órára, ő meg nagyon lassan készülődött. Kicsit kínos volt amúgy a szituáció, ahogy leléptem, azt hittem, hogy nem érdeklem, ezért siettem el, szóval valószínűleg nem lett volna semmi az egészből, ha nem hagyom ott véletlenül a nyakláncomat. 9 éve együtt, és 2,5 éve házasok is vagyunk azóta. Örök hálám annak a bizsúnak, hogy összehozott minket, ez pedig Viktória küldte nekünk, pontosan ilyen sztorikra vagyunk kíváncsiak. Nekem munkahelye volt, ilyen írja a következő üzenet küldő, hónapokig nem találtam munkát, majd egyik nap a páromnak eszébe jutott, hogy van egy ismerőse, aki egy olyan céget vezet, ami a szakmába vág, viszont egészségügyi okokból pár hónapra el kellett halasztani, hogy beszéljek vele. Majd, amikor megtörtént, azonnal felvettek, és nagyon szuper minden. Eleinte azon sopánkodtunk, hogy miért nem jutott el hamarabb ez a gondolat hozzánk, de aztán rájöttünk, hogy pont így volt jó, mert ha korábban eszébe jutott volna, akkor biztos nem vesznek fel, mert akkor még ott dolgozott valaki más az én pozíciómban. Ezt pedig Emese küldte nekünk. Ilyen sztorikra vagyunk, tehát kíváncsi a kedves hallgatók, tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? Ha igen, akkor 0635-925-925-ös küldjék el, és hamarosan fel is fogom olvasni itt a Ceglét hangjában.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Tud példát mondani pillangóhatással saját életéből? Harmadik alkalommal vesszük elő ezt a témát itt a Ceglit hangjában, és már is megyünk a régen bennmaradt üzenetekkel, most ezt Endre küldte nekünk. 19 évesen szakítás után egy iszogatás alkalmával mondta az egyik ismerősöm, hogy miért is nem iratkozom be az XY nevű iskolába, azóta már megszűnt, mert a gyakorlat Cipruson van. 20 évesen ki is költöztem Ciprusra, és ott dolgoztam pár osztálytársammal, akikkel később megszakadt a kapcsolat, mikor hazajöttünk. 21 évesen borzasztóan szerencsétlenül alakultak a munkák az életembe, már nagyon elegem volt mindenből, és ezért elmentem iszogatni, és pont ott volt az egyik osztálytársam, akivel együtt laktam Cipruson. Mondta, hogy pont éjszakai recepciót keresnek, jól hangzott minden, ezért protekcióval felvettek, kis idő múlva nappalos lettem, kis idő múlva pedig szállodaigazgató, 8 évet dolgoztam ott. Hát igen, ez is egy szerencsés véletlen, de ahhoz kellett a Ciprus, és ahhoz kellett az az iszogatás, ahol kitaláltátok ezt az egészet. Szóval igen, többszörösen is pillangó hatás van a történetben, és hogyha önnek is van ilyen, elküldheti a 0635-925-925-ös SMS számra. 10 plusz évvel ezelőtt útbeigazítást kért tőlem 3 olasz srác. Aznap reggelig bulisztunk, és egész héten az idegenvezetőjük lettem. Egy évre rá megint jöttek, most már 5-en, végig toltunk még egy hetet, és a végén levittem őket a szüleimhez, ahol 4 nagy tál pörköltet leküldtek fejenként. A következő évben én mentem ki hozzájuk egy haverommal, hazafelé összeismerkedtem egy svájci lányjal, akit szintén kísérgettem a városban, még az ágyamba is. Pár évre rá újra meglátogattam őket egy rövidebb kiruccanásra, most már csak néha írogatunk egymásnak, de hatalmas bulik voltak, meg teljesen más élmény úgy külföldön lenni, hogy helyiek kalauzolnak. Hát ebben biztos vagyok, ilyen velem is történt Amerikában anno, és hát ugye, hogyha emlékeznek rá esetleg, akkor elmeséltem, hogy én is úgy kerültem ki Amerikába, hogy egyszer csak vasárnap családi ebédnél csörgött a telefonom, Andris barátom hívott Szegedről, hogy Nándi, jössz velünk Amerikába? Én megmondtam, hogy megyek. És aztán abból is, hát ott is megismertem új srácokat, magyarokat is, de külföldieket is. Van például egy orosz rapper ismerősöm, Anton, aki gyakorlatilag világhírre vitt azóta az Anacondas nevű orosz rap formációt, és akkor még csak egy srác volt, aki ugyanúgy medencéknél dolgozott, mint mi. Meg hát igen, világra szóló kapcsolatok, és amit ki akartam ebből hozni, hogy tulajdonképpen a helyiek Amerikában megkedveltek minket, és akkor volt, aki moziba vitt el, volt, aki fesztiválra vitt el, volt, aki az ilyen kerti sütögetésére hívott meg minket, sőt, a medencénknél, ahol dolgoztunk, ott is csináltak ilyen nyári sütögetős partit, úgyhogy mindenképpen egészen más úgy, hogy a helyiekkel jó kapcsolatunk lett, és abban az évben olimpia is volt, és konkrétan Amerika játszotta a vízilabda döntőt Magyarországgal, és hát le is győztük abban az évben Amerikát, és nagyon vicces volt úgy, magyarként Amerikában egy amerikai úrember házában nézni az olimpiát, hogy mivel Európában volt az olimpia, időeltolódás miatt éjszaka kellett megnéznünk Richardnak a lakásában, egy amerikai úriember lakásában a magyar-amerikai döntőt, miközben mi magyarokként ott voltunk itt Amerikában, na szóval érti a kedves hallgató, a lényeg, hogy nagyon érdekes élmény volt, de hát maga az is, hogy valaki minket, akik dolgozni voltunk kint, beenged a házába, és akkor együtt szurkolunk, esszük a popcornt, és hát tök jó élmény volt. Na, kedves hallgatók, pillangó hatásokról van szó, és hogyha van ilyen élménye, akkor küldj el a 0635-925-925-re, hamarosan folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Luca e-mailt küldött nekünk még az előző adás alatt, mert hogy harmadik alkalommal foglalkozunk azzal a kérdéssel itt a Ceglit hangjában, hogy tud-e példát mondani pillangoltással a saját életéből. Nos, hogy tudod, de egy egész hosszú üzenetben küldte ezt nekünk, tehát e-mailben a kívánság@ceglirádió.hu-ra. Ön is küldhet e-mailt is, de SMS-t is a 0635-92-92-5-re, ha van ilyen sztoria. Na, lássuk tehát Luca üzenetét. Érettségi után megismerkedtem egy sráccal, egy-két hónapig ment ez az együtt vagyunk, de mégse szenvedés. Majd egyik napról a másikra ő lezárta ezt az egészet, köztünk mindenféle előjel nélkül. Nyilván megviselt a dolog, pedig várató volt, a legtöbb nyári szerelem az ilyen szokott lenni, de nekem ez volt az első kapcsolat félségem. Barátok maradtunk úgymond, vagyis inkább a baráti kör miatt később, egy-két héttel találkoztunk egy házi buliban, ahol megtudtam, hogy már is új barátnője van, akit rögtön felvállalt. Nem volt játszmázás, semmi, minden úgy ment vele, amire én is vágytam volna. Na, ez engem ott annyira feldühített, hogy hiába tettem meg mindent, én voltam az, aki koppant, hogy a saját lelkem megnyugtatására letöröltem a Tindert, letöltöttem a Tindert rögtön,

0: én fogok kelleni, nem csak unaloműző leszek. Megcsináltam a profilom, majd fél óra válogatás után egyetlen srácot húztam jobbra, akivel rögtön egy órán belül meccseltem is. Rögtön beszélgetni kezdtünk, egy-két óra után átmentünk Messengerre, majd 2-3 napon át minden nap ez ment, még nem találkoztunk. Annyira megtaláltuk a közös hangot, hogy egy hét után összejöttünk, ez most lesz 5 éve, hogy együtt vagyunk és soha jobbat nem is kívánhattam volna nála. A másik srác eszembe se jut, mióta együtt vagyunk a párommal, biztosan ő is boldog valakivel, ha valamit köszönhetek neki, az az, hogy játszadozott velem, és ezáltal sikerült megtalálnom a páromat, és erőt vennem magamon, tudatosabban hozzáállni a párkereséshez, ami végül jól sült el. Hát örülünk, hogy jól sült el, és hát igen, végül is mi arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan indul, milyen apróságból indul el valami. Azért ez nem volt apróság, de mégis eljuttatott odáig, hogy boldog párkapcsolatot találj magadnak, úgyhogy gratulálunk hozzá, kedves Luca. Nézzük még néhány üzenetet, ez SMS-ben érkezett. Tinderen szembe jött velem egy gimis ismerős, ekkor már az egyetemet is befejeztem, de poénból jobbra húztam. Rámért, hogy találkozzunk, egész nap azon gondolkodtam, mire hivatkozva mondjam le a randit, de az utolsó egy órában már pofátlanságnak tartottam, így elmentem. Hát, ő lett a férjem, és a második babánkat várjuk, írja nekünk Sára, ezt is nagyon szépen köszönjük. Mindig diétázok, mindig minden hülyeséget is kipróbálok pluszban. Épp almecetet próbáltam inni minden nap, de az egyik nap bent hagytam a munkahelyemen. Másnap reggel a barátom mondta, hogy elmegy boltba, de én akartam menni, mert mindenképpen kell almecet. A boltból hazafelé a visszajárommal beugrottam a dohányboltba, ahol vettem pár kaparóst, lekapartuk rajta 25 millió. Kb. Ennyi hitelt akartunk felvenni, hogy megépítsük a hegyekben az álom kis vendégházunkat, ami nem sokára elkezd épülni. Hát azért az nagyon komoly. MSE üzenete volt egyébként, és 25 millió, az nagyon durva egy kaparós miatt, és igen, azt neked kellett elhoznod onnan, úgyhogy így kellett, hát vagy nem tudom, az almaecet hozta ezt a sikert. Úgyhogy gratulálunk hozzá, én nem is nagyon hallottam még ilyen nyereményről, főleg kaparósan, biztos, hogy vannak, csak hogy nem jutott el a közvetlen közelembe, de nagyon szépen köszönjük. Még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, tartsanak velünk!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5.

Ceglét hangja első órájának utolsó blokkja, kedves hallgatók, tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Harmadszorra vesszük elő ezt a témát, még mindig van néhány bent maradt üzenet, de újak is érkeztek, ön is küldhet a 0635 92 92-ös SMS számra. Kb. 11-12 évesen a sulim elvitt egy helyi zeneiskola fellépésre. Ott nagyon megtetszett, ahogy az egyik srác gitározik, szóval megkértem anyámat, hadd járjak magántanárhoz én is. Ugyan a gitározás annyira nem fogott meg, de egy nap megláttam valami fura gitárt nála a sarokban. Kérdésemre elmondta, hogy basszusgitár a neve, elkezdtem azon pötyögni, és sokkal jobban bejött. Fast forward, egyetemen egyik haverom meghallotta, hogy basszusgitározom, megkért, hogy legyek egy Kolizz zenekari fellépésükön a beugró, itt ismertem meg egy másik haveromat, nevezzük csak A-nak. Rá két évre A rám írt, hogy zenekart alapítana, vállalom-e a basszusgitározást. Rábólintottam, és később az egyik fellépésünkön egy közös barát meghívása révén ismertem meg a jelenlegi páromat. Ez Zoli küldte nekünk, és egyébként tök jó sztori. Zeneiskolai fellépésből indult, párkapcsolat lett a vége, és lehet, hogy tök jó gitáros lett belőled, úgyhogy mindenképpen nagyon köszönjük a sztoridat. Nézzünk egy másik üzenetet. Egykori, azóta is utált exnőm egyszer bemutatott az általa lenézett külföldi Erasmusról ismert barátnőjének. Mindenféle csajnak elmondta és lehordta a háta mögött, nem tudott magyarul szegény. Igazából már aznap este kb. Akkora szikra volt, hogy felháborodott rajta. Persze ekkor még ki sem derült, hogy amúgy neki a hobbija a, hát mondjuk úgy, hogy megcsalás is. Ilyenek ezek a hazugság alapú életek. Na, visszatérve tehát, lehet, ő lesz a feleségem. Na, ehhez mindenképpen gratulálunk Marcinak, egy következő üzenettel megyünk tovább. Egyetem alatt elkezdtem az akkor tanult szakmámban gyakornokként dolgozni, ott megismertem más területeket, MSC-re már teljesen más irányba tanultam tovább, és így lettem végül mérnök helyett pénzügyes. Ezt én is elmeséltem a hasonló sztorimat, hogy volt egy jelentkezésem gazdasági informatikára, de ott betelt a létszám, és akkor így átkerültem egy olyan osztályba, számviteli ügyintézésre, ahol csak lányok voltak, 18 lány és én, meg aztán kicsivel később, azt nem tudom, hogy sikerült, de pontosabban hát tudom, hogy sikerült, mert az a helyzet, hogy későn jelentkeztem az egyetemre, pótfelvételivel jelentkeztem, és akkor a nagy koliban, ahol a fiúk is voltak, ott beteltek a helyek szintén, ezért átkerültem egy lánykoliba, és az első egyetemi évemet ott lánykoliban töltöttem, külön szobában persze, tehát nem a lányokkal egy helyiségben, volt egy külön egyszemélyes szoba, az volt az enyém, de csak lányok voltak körülöttem, és hát az is egy izgalmas dolog volt, nagyon sok szex és New York meg született feleségek részt néztem meg akkoriban a közös helyiségben. Minden esetre jó sztori volt, és nagyon örülök, hogy az életem része volt, mert hát így bővíthettem a tudásomat, meg az ismerettségemet, meg a lányok lélektanát egy kicsit jobban megismertem, úgyhogy nekem mindenképpen hasznos volt. Kedves hallgatók, tud példát mondani pillangótásra a saját életéből? Ha igen, küldje el nekünk 0635 92 92-ös, vagy kívánság kukat ceglitradio.hu, de azt még nem is mondtam, hogy a Facebookon is írhatnak nekünk, bár nem sokan szoktak, de azért tudjanak róla, facebook.com/ceglitradio, itt is jöhetnek az üzenetek. A következő órában ugyanez lesz a témánk, de

0: Igyekszek most már mindenkinek a végére érni, helyesebben megfogalmazva, az összes üzenetet beolvasni, ami ennek a témának kapcsán érkezik hozzánk, úgyhogy lezárjuk ma ezt a témát, szóval, hogyha valakiben még van egy olyan sztori, amit elküldene, azt mindenképp tegye meg, mert már nem lesz több lehetőség, a mai napon zárjuk ezt a témát, tehát még egyszer, tud példát mondani pillangoltásra a saját életéből? Ha igen, üzenjen nekünk, és néhány zene meg a hírek után indul a második óra, abban sort kerítünk rá, ha sikerül.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Magyar tulajdonos folytatja az édességgyártást a Nestlé Diósgyőri üzemében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármesterei is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Magyar tulajdonos veszi át a Nestlé Diósgyőri üzemét. A svájci központú multinacionális vállalata nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládéfigurákat gyártó 220 munkatársat foglalkoztató miskolci egységét. A cég a kereslet visszaesésével indokolta a lépést. Az új tulajdonos, a Vimpex, vállalta, hogy januártól folytatja az édességgyártást, és az üzem dolgozóinak legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenéküszöb megerősítése.
1: Az időjárásról.
4: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Utoljára vesszük elő itt a Ceglét hangjában a következő témát. Tud példát mondani a pillangó hatásra a saját életéből? Pillangó hatás az, mikor egy apró dolog történik, aztán abból valami nagyobb lesz, és később meg még nagyobb, akár egész életre szóló élmény vagy történés következik be egy apróság miatt. Na, ilyeneket várunk, és hát van is üzenetünk bőven, érkeztek újak is, meg egy-két régi is maradt még, úgyhogy lássuk. Már jó ideje motoszkált a fejemben, hogy ki kéne menni külföldre, de soha nem léptem meg. Aztán lett egy munkahely konfliktusom, teljesen véletlen keveredtem bele, soha nem volt korábban komoly konfliktusom senkivel, ami után már egyre jobban elkezdtem utálni a munkám, ez adta a löketet, hogy váltsak. Jött több lehetőség is a külföldi munkára, egy kifejezetten jónak ígérkező, meg egy kevésbé jó anyagi szempontból, de valamiért nagyon is az utóbbi vonzott. Mint kiderült, rosszul döntöttem, rossz helyre kerültem, ráadásul a főnök egy hónap után rám nyomult, így utána egyből úgy döntöttem, hogy ott nem maradhatok. A másik, jobbnak ígérkező helyre már találtak mást, így oda nem mehettem. Szerencsére végül elég könnyen és gyorsan találtam új munkáját, ahol megismertem a férjemet, aki amúgy felmondani készült, ha pár nappal később megyek, akkor már lehet, hogy nem találkozunk. Így végül miattam nem mondott fel akkor. Ha akkor nincs az a munkai konfliktus, akkor nem mondtam volna fel, vagy legalábbis sokkal később. Aztán, ha nem ragaszkodom ahhoz a munkájához, ami amúgy rosszabbnak is ígérkezik, de valamiért úgy éreztem, hogy nekem azt kell választanom, és az ottani főnök nem nyomó rám, akkor lehet, hogy ott is tovább maradok. Rengeteg véletlen, ami mind ahhoz vezetett, hogy megismerjem a férjemet. Fanni küldte nekünk az üzenetet, és igen, pontosan ilyen véletleneket keresünk, hogyha önnek is van, bátran küldje el nekünk. Kb. 10 éve még megvolt egy nagy újság, ami már nincs. Az uram munkanélküli volt, nézegette az újságban, a buszon az álláshirdetéseket, a közelünkben hirdetett egy gyár buszvezetői, illetve ügyintézői állást, aznap járt le a jelentkezési határidő. Felhívott, mi legyen, mert kb. A kritérium az angol tudás, ő pedig egy kukkot nem beszél angolul. Mondtam, hogy gyorsan átírom az önéletrajzát, belírom, hogy tud angolul, és beküldöm. Ahogy elküldtem az e-mailt, rögtön hívtak, másnap menjen be. Elsőre lehagytam a csatolmányt. Röviden megkapta az állást, nem tértek ki az angol tudásra, amikor már kiderült, mindegy volt, mert imádták, jól dolgozott nagyon. Mivel külföldi tulajdonú cég volt, az ügyvezetőt kellett furikáznia, meg ahhoz kellett az angol. Pár év múlva a cég kivonult Magyarországról, fillérekért megvehettük a buszt, vállalkozóként meg visszaszerződtették egy évre. Plusz beajánlották máshová dolgozni, ennek köszönhetjük, ma már 5 buszunk van, és az átlagnál jobban élhetünk. Írja nekünk Marika, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, pontosan ilyen történeteket keresünk, és hát még van jó néhány, egy hosszú e-mail van itt már előttem, azt bele se kezdek, mert majd a következő blogba fog sorra kerülni, azt azért elmondom, hogy ha ön is küldene még gyorsan, akkor megteheti 0635 92 92 5-ös, néhány zene, és folytatjuk a Cegléd hangját, maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Nati üzenetével megyünk tovább, aki arra a kérdése válaszolt, hogy tud példát mondani pillangóhatással a saját életéből? E-mailt küldött nekünk a kimansság@cegledradio.hu-ra, de aki rövidebben fogalmazná meg, az megteheti SMS-ben a 0635-92-92-ös SMS számon. Tehát Nati üzenete: szépségiparban dolgozom. A hely, ahol voltam, egy közepes város közepén van, ahol az utca egy emeletes társasház aljában lévő üzletsoron van. Többen voltunk a szalonban, ami pici is volt, rossz elosztással, de ami a lényeg, hogy mindenki rajtam keresztül közlekedett, mindenkinek én voltam a recepciósa. Egy idő után kötözködések is voltak, így meguntam a helyzetet. Kettő üzlettel arrébb egy körmös, csak ugye ékezetek nélkül küldte az üzenetet, szerintem telefonról lett írva. Minden esetre nem kormos, hanem körmös költözött be pici egyszemélyes szalonjába, és minden reggel nézegettem, de jó lenne nekem. De sajnos nem volt rá esély. Majd egyszer egy szép szerdai napon a könyvelőm várakozott masszázsa, persze nálam az előtérben. Nálam vendég ült az utolsó simításokkal. A hozzám esedékes következő vendég éppen akkor libbent be, aki eleve egy jelenség, jó hangos karakter volt. Aki egyből taglalta, hogy ő most vette észre, hogy itt egy másik körmös szalon, neki nem mondja senki, hogy nem él jól a szépségipar. Erre a könyvelő megszólalt, hogy ha arra a pici szalonra gondolsz kettővel mellettünk, pont most rakja ki a tulaj, aki a könyvelő ügyfele, a bérlőt, mert nem fizette a kötelezettségeket. Én csak annyit mondtam a könyvelőnek, este írok neked. A délutánt izgatottan csináltam végig, ám de furcsa volt, hogy csütörtökre is és péntekre is lemondásom lett. Szabad volt a délelőttem a naptárban. Ritka a lemondás, még betegen is eljönnek sokszor. Így utólag, ez sem volt véletlen, írtam a könyvelőnek, aki írt a tulajnak. Csütörtök délelőtt így a tulajjal beszéltem, aki készségesen eljött megmutatni. Pénteken már enyém volt a szalon, amiről álmodoztam, fantáziáltam, és ami még meg se volt hirdetve. A költözködés nagyjából fél óra volt, semmit nem kellett csomagolni, csak 10 lépéssel arrébb vinni. Hálás vagyok azóta is ennek a dolognak, mert ilyen simán álmaimban se gondoltam volna, hogy működhet, de lett egy saját szalonom. Hát ez remek történet, és tök jól alakult tényleg. Szerencsésen jó helyen voltál, jó emberekkel voltál körülvéve, akik kapcsán tudtál csatlakozni ez a történethez, és meglett a saját helyed. Gratulálunk hozzá, és ha van önnek is ilyen sztoria, nyugodtan küldj el nekünk. Elmentem haverokkal bulizni, ahol találkoztam egy lányjal, nagyon bejött, és én is neki. Első randi szuper volt, de a második már kevésbé. Akkoriban volt egy másik lány is, félig meddig a képben. Őt vettem volna fel motorral, és mentünk volna egyetemre, viszont odafelé elütöttek. Még a patkán ülve írtam a lánynak, hogy aznap este a randi nem fog összejönni, mert visznek a kórházba. A másik lány rám se ederített, ő viszont két napra rá feljött hozzám, mert két hétig el sem hagyhattam mankóval a lakást. Másfél éve együtt vagyunk, a fentiek eléggé határozottan elmondták nekem, merre kéne haladni. Igen, azt hiszem, ezt így kell felfogni, hogy elég határozottan jelezték a körülmények, hogy merre kell haladni. Kedves hallgatók, még két blokkunk van hátra, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Márk írja azt nekünk, hogy ugyanaz az ing volt rajtam, ami a Tinder profilképen felismert az egyik meccsem az utcán, úgy, hogy előtte nem is találkoztunk, csak cseteltünk. Most a feleségem. Hát ez már gratulálok. Tudni kell jókor felvenni azt az inget, ahol már láthatott ez a hölgy, és ezek szerint jól sikerült minden, aztán meg gondolom törölted magad a Tinderről, de a lényeg az, hogy egymásra találtatok, és ezt is köszönjük, ugyanis pillangó hatásokat keresünk mindenkinek a saját életéből, 0635 92 95, de közelít a műsor vége, és igyekezzünk ezt a témát rövidre zárni a mai napon, mert már harmadik alkalommal vesszük elő. Random Insta sztorikat nézegettem, egy idegen srác sztoriából egy választási lehetőség volt, írsz vagy írjak. Csak úgy megnyomtam az utóbbit, fél órán belül írt is, 4 éve vagyunk a legjobb barátok, ezt Orsi küldte nekünk, és egyébként igen, nem feltétlen mindig a párkeresés lesz a megoldás egy társkeresőn, hanem lehet, hogy barátokat találhatunk, nekem is van egy ismerősöm, és nagyon jóban vagyunk, annak ellenére, hogy kémia amúgy nem volt. Felhívott egy barátom, hogy megy egy konferencia roadshowjára vidékre, és hogy elmegyek-e vele. Bár a konferencia anya rendezvénye igen közel volt hozzám, nem mentem el, de valamiért erre igent mondtam. Ez teljesen, de teljesen új pályára állította az életemet, írja nekünk Dorina. Hát kár, hogy az nem derült ki, hogy milyen pályára, máskor nyugodtan írd le nekünk hosszabban, én nagyon szívesen felolvasom. Általános iskolában volt egy nagyon jó barátnőm, de sajnos középiskolás korunkra megszakadt a kapcsolat. Később megkerestük egymást, és azóta tartjuk a kapcsolatot. Ő bevett egy DC csoportba, hogy ott játszunk, ahol megismertem egy srácot, aki azóta az egyik legjobb barátom. Rajta keresztül még egy nagyon jó barátnőm lett, akivel egy buliba mentünk, ahol megismertem a jelenlegi párját, aki külföldön lakik. Egy fél év múlva elhozta magával a srác a legjobb barátját, akivel azóta is egy párt alkotunk. Egy hét múlva kiköltöztünk páromhoz, és új életet kezdtünk. Nagyon hiányozni fognak a barátaim, de biztos meg fogjuk oldani, hogy tudjunk találkozni. Hát, hogyha ez vigasztal, én pont nemrég, a megfázásom is onnan van egy kicsit, nemrég Ausztriában egy jó 6 órás utat utaztunk ki barátainkhoz, szóval ritkán találkozunk, néha ők jönnek, most mi mentünk mi először, de meg lehet oldani mindenképpen a távolság ellenére és ezeket a dolgokat, és a történet meg az, hogy ment a kocsiban a klíma odafelé és visszafelé, és valószínűleg ez okozta ezt a kis megfázást, ami miatt a hangom ilyen, de a lényeg az, hogy lehet tartani a barátokkal a kapcsolatot. Ma már azért egészen egyszerű messengeren, vagy más ilyen online fórumokon, és néha-néha találkozni is, úgyhogy ne aggódj emiatt, a lényeg, hogy megtaláltad a páradat rengeteg véletlen folytán, és az is nagyon fontos, hogy tartsátok a barátokkal is a kapcsolatot. Én már régen ismertem a mostani páromat, évek óta, az egyik legjobb barátom unokabátyja egyébként. Sokszor összefutottunk, de a Szián kívül kb. Semmit nem beszéltünk évekig. Elmentem ennek a legjobb barátomnak a születésnapjára, de kb. Egész nap nem volt kedvem hozzá, nem is éreztem jól magam, tényleg csak a vége felé estem be. A nagybácsival azóta együtt vagyunk, több mint 1 éve. Ehhez gratulálunk, és nagyon szépen köszönjük Fanninak, hogy ezt leírta. Azt meg elmondom önöknek, hogy még egy blokkra visszajövünk, most már új üzeneteket ne írjanak, mert szerintem pont meg leszünk a végéig, aztán persze majd kiderül. Tud-e pillangó hatásra példát mondani a saját életéből? A kérdés továbbra is ez egyébként itt a Ceglét hangjában.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

Elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. Tud példát mondani pillangóhatásra a saját életéből? Ez volt a kérdésünk, tulajdonképpen nem először, már harmadik alkalommal tettük fel ezt a kérdést, de úgy döntöttem, hogy most mindenkire sort kerítünk, úgyhogy jönnek az utolsó üzenetek ebben a témában. Újabb adást már nem kezdünk ezzel, úgyhogy mindenki remélem elküldte, aki el akarta. Adtam rá rengeteg lehetőséget, szóval, ha valaki kimaradt, az most már magára vessem. Elmentem a legjobb barátom szülőnapjára az állatkertbe, aki utolsó pillanatban meghívta egy szaktársát is, hogy csatlakozzon hozzánk. A szaktárs azóta a mennyasszonyom. Írja nekünk Robi, gratulálunk hozzá. Mentünk házat nézni, és véletlenül pont összefutottunk egy régi ismerősünkkel, aki ott arra felé lakott. Mondtuk, hogy házat nézni megyünk, és megtudtuk tőle, hogy a kert ár feléért már majdnem elkelt a ház, szóval én kapásból lealkudtam a felére, mondta a közvetítő, hogy valami köztes árban állapodjunk meg, és én mondtam, hogy sajnos nem fog menni, mert ennyink van csak rá. Már köszöntünk el, hogy akkor ebből nem lesz semmi, mire utánunk szólt, hogy megegyeztünk. Ha nem futunk össze az ismerősömmel, nem merek fele árat ajánlani, és egy csomó pénztől elestünk volna, amit aztán mind a felújításokba tettünk. Ennek drasztikus hatása lett az életünkre, és azon a chance meetingen múlt, tehát azon a véletlen találkozáson. Úgyhogy igen, ez is ilyen történet, nagyon szépen köszönjük, név nincs az üzenet végén, de hát ez minket ugyebár nem zavar. Anyukám TB ügyintéző volt, fiatalon elvesztettem sajnos. Én egy szállodában voltam recepciós, amikor bejött a helyi perfekt igazgatója a fia ballagási ebédjét lefoglalni. Akkor megkérdeztem tőle, hogy hogy is működik ez a mérlegképes könyvelői tanfolyam, mert érdekelt, anyukám miatt beiratkoztam. A számvitel tanárnőm akkor a mostani főnököm volt, 16 éve vagyok a kollégája, és igen, ezt már én teszem hozzá, egy ilyen szerencsés véletlen is el tudja mozdítani az embert egy egészen más irányba. Lássuk az utolsó üzenetünket. Megkérdeztem egy rokonom, szerinte hol lehetne megtalálni a párom. Azt mondta, hogy a hobbimmal kapcsolatban jó esély lenne rá. Elmentem hát egy előadásra a témában, ahol megjegyeztem az előadó nevét. Rákerestem otthon a neten, és találtam egy podcastet tőle, amiben megemlített egy Facebook csoportot. Jelentkeztem, majd végignéztem a tagok listáját, ráírtam egy nagyon csinos lányra, azóta 3 éve együtt vagyunk. Ha nem egyezik a hobbink, vagy nem megyek végig ezeken a lépéseken, valószínűleg soha nem találkoztunk volna, pedig közel 15 éve majdnem, hogy szomszédok is voltunk. Ez egyébként nagyon komoly, és Zsombornak köszönhettük az utolsó üzenetet. Igen, van, hogy rájövünk, hogy annyira közel voltunk egymáshoz, fizikailag, valahol valamikor, de mégsem találkoztunk, aztán egy szerencsés véletlen folyamán mégis úgy alakul. Kedves hallgatók, ez volt a Ceglét hangja mai napra, lezártuk a pillangóhatásos témánkat, legközelebb valami újjal, tehát holnap egy másik témával jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, a visz

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 7-es lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. I will always remember.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Magyar tulajdonos folytatja az édességgyártást a Nestlé Diósgyőri üzemében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármesterei is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Magyar tulajdonos veszi át a Nestlé Diósgyőri üzemét. A svájci központú multinacionális vállalata nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládéfigurákat gyártó, 220 munkatársat foglalkoztató miskolci egységét. A cég a kereslet visszaesésével indokolta a lépést. Az új tulajdonos, a Vimpex, vállalta, hogy januártól folytatja az édességgyártást, és az üzem dolgozóinak legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenéküszöb megerősítése.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos időre számíthatunk, New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Magyar tulajdonos folytatja az édességgyártást a Nestlé Diósgyőri üzemében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármesterei is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósokat.

0: támogatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár. Csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Magyar tulajdonos veszi át a Nestlé Diósgyőri üzemét. A svájci központú multinacionális vállalata nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládéfigurákat gyártó, 220 munkatársat foglalkoztató miskolci egységét. A cég a kereslet visszaesésével indokolta a lépést. Az új tulajdonos, a Vimpex, vállalta, hogy januártól folytatja az édességgyártást, és az üzem dolgozóinak legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenéküszöb megerősítése.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos időre számíthatunk, New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik.